egy csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk, én pedig azzal az előadóval folytatom, akinek van 2 alter egója is, az egyik az Area 21, a másik pedig az Itram, ami a Merti becenév visszafelé olvasva, és hogy miért Merti? Hát mert ő maga Martin Garrix. Mi ezt a nevét ismerjük leginkább, ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, a Butterflies, amit már is indítok.

0: egy DJ, aki idén szilveszterkor Magyarországon biztos, hogy nem fog zenélni, aminek az az oka, hogy a Maldív szigeteken fog, hogy tavaly idén is oda kötötték le egy bulira. Az jó! Regál Liliről beszélek, az igazi mai sláger a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Dua Lipa után pedig Martin Garrix jön, akik egyébként már korábban dolgoztak együtt, a Scared to be Lonely 2017-ben az egyik legsikeresebb dal volt. Most viszont Martin Garrix oldalán Ed Sheeran, ők is dolgoztak már együtt, és ezt az újdonságot is közösen hozzák a Repeat-it a rádió egyen.

0: Csak igazi mai sláger megy, a következő órában is igazi változatossággal készülök, hozok például újdonságot Robin Schulztól és Alex Warrentől, a hazaiak közül Kukival, sőt Tóth Abigéllel is készülök, aki konkrétan indítja az órát Accenttel. Az igazi mai sláger a Sugar Daddy, pár perc és hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyirok ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyirok ödémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyirok ödémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyirok ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyirok ödémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozottan mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. Ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat. Ki mit csinál ilyenkor? Szombat éjszaka. Hát én például hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most épp Robin Schulztól, aki azt mondta egyébként, hogy nála nem is volt B-terv. Mi lenne, hogyha nem lenne sikeres, kérdezték tőle nemrég, és azt mondta, hogy elképzelésem nincs, hogy mindig zenélni akartam. És milyen jól csinálja. Robin Schulz és az aktuális igazi mai sláger a Better Times itt.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két fontos info, Kuki, aki az előbb zenélt, jön ma hozzánk délután 5 órától a Live Mix-el, aztán a kívánság műsorral is. Viszont a másik nagyon fontos dolog, hogy folytatódik a konténer játék, szóval továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és ki tudja, talán pont most adjuk majd azt, ami nyitja a konténert. Nem lehet tudni, lehet, hogy már odaadtuk, lehet, hogy még ezután nyerik meg. Egy biztos, egy kulcs nyitja a konténert, és akinél az ott lesz, mindent megnyer, ami a Rádió 1 konténerben van. Közben pedig az igazi mai slágert szerintem már sokan felismerték. Hypaton jön Norma J. Martinnal, ez az Out of My Head itt a Rádió.

Radio egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy nagy kedvenc Alex Warren-től, aki az Ordinary-t egyébként a feleségéről írta, aki a klipben is szerepel. Ez viszont nem az a dal, hanem a még újabb, a Fewer Dream, itt a Rádió 1-en.

0: Killers dalával, Purple Disco Machine kezd a Wonderful Life 2025-ös verziója már bekészítve nálunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózonrétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózonkoncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózonmolekulák száma drasztikusan lecsökken.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak igazi mai sláger megy. Már picivel 4 óra is elmúlt. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Ma este ugye MTV VMA, vagyis Video Music Awards díját adó a félzenei világ erre készül. Én pedig egyszerűen csak arra, hogy ezeknek az előadóknak a zenét is pörgessem. A mai napon ilyen például J-Lo is, aki ebben az órában érkezik. Most viszont a kezdésben Accent Szerával, Misha Millerrel.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél öt előtt járunk, és jön már is Lost Frequencies. Aktuálisan egyébként az a dal, ami nekem az egyik legnagyobb favoritom, szerintem szenzációs a Louis-ról. A DJ pedig 2021-ben lépett fel főszínpadon a Tomorrowland-en. Nagy dolog volt ez neki, többek között nem csak azért, mert hogy a Tomorrowland-en nagyon menő felépne, hanem mert neki mégiscsak ez hazai pálya. Na, ez viszont az újdonság. Lost Frequencies és a Louis-ról itt a rádió egyen.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Megy köszön pedig most a fiatal tehetséges csajok a főszerepben, mert Billy Eilish után Louis érkezik, és hogy mennyire kortársak, hát konkrétan mire ketten 24 évesek jelen pillanatban, és közben ilyen dalokat tudnak, mint ez Billy Eilish-tól, vagy ez Louis-tól. David Puentes-zel közösen a Golden Summer, amit már is indítok a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: 400 munkahelyet teremtett a Büki gyárbővítés. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébi. Őszi programokkal várnak a nemzeti parkok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Csaknem 400 új munkahelyet hozott létre a Nestlé Hungária Büki állateledelgyárának bővítése. Magyar Péter miniszterelnök az új egységek átadásán azt mondta, biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontosak a munkahelyteremtő beruházások. Az üzemben felhasznált alapanyagok több mint fele hazai forrásból származik. A gyártáshoz szükséges gabonát pedig teljes egészében magyar gazdáktól szerzik be. Tovább gyorsult a népességfogyás Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, 7,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Eközben több mint 9000-en haltak meg. Január és augusztus között összességében csak nem 35000-rel haladta meg a halálozások száma a születésekét. Változatos őszi programokkal várják a természetjárókat a nemzeti parkok ezekben a napokban. Az érdeklődők erdei sétákon, kenutúrákon és madárleseken is részt vehetnek. Több helyszínen pedig a daru vonulást is megfigyelhetik. A programokon az őszi erdők és a vizes élőhelyek élővilágát is közelebbről meg lehet ismerni. A részletes kínálat a Magyar Nemzeti Parkok honlapján érhető el. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébi a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal elnök helyettese.
3: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők kápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
2: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcsfőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyiroködéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyiroködémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyiroködémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyiroködéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyiroködémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozottan mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. Ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel 5 óra után járunk. Hello mindenkinek, egy szép reggelt a mikrofonnál, Király Tamás. Szeptember 27-e van, Adalbert névnap. Na hát, Adalbertek gyorsan írjanak, hogyha vannak most hallgatók között. Boldog névnapot nekik. Perry Sims jön, az igazi mai sláger, a Lose Control itt a rádió egyen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este, és amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

csak igazi mai sláger megy, és a héten megérkezett a moziba Brad Pitt vadi új filmje. Ezt szerintem nagyon sokan hallottak már erről, és nagyon sokan várják, aki viszont szeretne egy rövid kis menő összefoglalót, a Radio1.hu-n ezt is megtalálja. Én pedig közben indítom az újabb nagy kedvencet, most Ray Daltont választottam, ez a Blood Running. Itt a Rádió.

0: egy csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy ma is a tegnapihoz hasonló idő, nagyjából 20-21-22 fok, itt-ott felhő, de alapvetően napos idő, és ez jó. Ahogy a folytatás is, Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózonrétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózon koncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózon molekulák száma drasztikusan lecsökken.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ismerősöknek, családtagoknak. Nagyon fontos, hogy legyen, mert valamelyik kulcs nyitni fogja a konténert, akinél pedig ott van ez a kulcs, az mindent megnyer, ami a konténerben van. Már pedig az a lista elég hosszú, autótól utazáson át, konyhai felszerelésekig. Tudnám részletezni, de most inkább indítok egy újabb nagy kedvencet. Regál Lili és a Hear Me a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom.

0: aki gondolják. Az
1: mai sláger megy.
0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. Nem a naptár dönti el, mikor érdemes bekapcsolni a fűtést. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szerdán kezdik folyósítani a dízel támogatás első 5000 forintos részletét. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20000 forintos támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben fizeti ki, és jogosultanként egy autó után jár. Az egyéni vállalkozók és az őstermelők is megkaphatják, az összeget bankszámlára utalják vagy postán kézbesítik. Újabb területekre terjesztené ki védelmi ipari együttműködését Németország és Magyarország. Ruszén-Szendi Romulus honvédelmi miniszter német hivatali kollégájával Budapesten tárgyalt, ahol az űripari és logisztikai együttműködés lehetőségeiről is egyeztettek. A tárcavezető szerint céljuk, hogy a jövőben több magyar vállalat kapcsolódjon be a védelmi ipari ellátási láncba. A két ország emellett folytatná a már megkezdett közös fejlesztéseket is. Nem a kinti hőmérséklet vagy egy adott dátum alapján érdemes eldönteni, hogy mikor kezdődjön a fűtési szezon. Szakértők szerint elsősorban a lakás hőmérsékletét kell figyelni, amíg bent kellemes 20-21 fok van, általában nincs szükség fűtésre. Ha azonban tartósan 18 fok közelébe hűl a lakás, már érdemes bekapcsolni a rendszert. A túl hideg otthonban ráadásul könnyebben kicsapódhat a pára, és megjelenhet a penész. A fűtési szezon előtt célszerű próbaüzemet is tartani, hogy még időben kiderüljenek az esetleges hibák. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai dió termés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a termés kiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a dió termésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Északnyugat felől ma átmenetileg megnövekszik, helyenként meg is vastagszik a fátyolfelhőzet, de több órás napsütés mindenhol várható. Eső nem valószínű, viszont a déli szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben 22 és 25 fok között alakul. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg délután 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Európa egyik legkedveltebb dala, nem csak a nyáré, még most is. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira és a Die Die pedig simán egy szavazatot kaphat, már ha nekünk is tetszik, a Top 500-ra 0620-311-111 továbbra is várjuk a voksokat. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, én hozom továbbra is az igazi mai slágereket, és egy újabb olyat, ami ugyancsak igényt tartott a voksokra, David Guetta. Ő már nyert is egyébként Top 500-at, most Emery-vel és Coil Ray-jel jön az igazi

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, ma pedig MTV VMA, vagyis MTV Video Music Awards, a gálán elképesztő sztárparádé lesz, többek között Madonna is fellép, és az is kiderül, hogy Taylor Swift rekordot állít be. Jelenleg neki és Beyoncé-nak is 30-30 MTV VMA díja van, Taylor Swift viszont ma bezsebelheti a 31-et is akár. Ez meg az igaz

0: 1-en.
1: Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre, védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak a Nemzeti Múzeumnál, az elektronikai termékek energiacímkéit ellenőrzik. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a kiszeléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással 219 rendőr szabadul fel, akiket elsősorban a fővárosi közterületekre vezényelnek át. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és egyes minisztériumoknál, ugyanakkor továbbra is a kiszeléti rendőrség teljesít szolgálatot. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6-tól délig egy földrengés következményeit szimulálják katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők részvételével. A gyakorlat során műtárgyak biztonságba helyezését, valamint sérültek felkutatását és ellátását is gyakorolják. Emiatt hétfő délelőtt a megszokottnál jóval több egyenruhás és katonai jármű jelenlétére kell számítani a múzeum környékén. 3 év börtönre ítéltek első fokon egy nőt, aki egy fizetett légyott miatt zsarolt meg egy férfit, a találkozót az interneten egyeztették le, a nő azonban nem kapta meg az előre kért pénzt, ezért telefonon zaklatni kezdte a férfit. Többször azzal is megfenyegette, hogy megöli, ha nem utalja át az összeget, ezért a férfi a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló bűncselekmény miatt. Az ítélet nem jogerős, az ügy másodfokon a debreceni törvényszéken folytatódik. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerre, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltuk.
1: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mindig gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az újdonság Alex Forrentől, akinek a héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki, és az énekes, aki egyébként először gördeszkás videókkal kezdte, a YouTube-ra töltötte fel ezeket, de itt is több milliós követőtábort szerett össze, már ezekkel, hát azóta meg a dalokkal, ezt is túlszárnyalta. A legújabb igazi mai sláger, amit most indítok tőle, Alex Forrent és a Your Dream a Rádió 1-en.

0: itt csak igazi mai sláger megy, rengeteg dolog pörög nálunk párhuzamosan, a top 500 szavazatokat várjuk. Folytatódik még a nagy kulcsvadászat a rádió egy konténerhez, és továbbra is megállás nélkül szólnak nálunk az igazi mai slágerek. A következő órát például ezzel indítom, Tóth Abigér, Accent és Sugar Daddy a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán Gore

0: konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
3: Alfa Eco Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány a

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: 400 munkahelyet teremtett a Büki gyárbővítés, a babavizek minőségét ellenőrizte a Nébi, őszi programokkal várnak a nemzeti parkok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Csaknem 400 új munkahelyet hozott létre a Nestlé Hungária Büki állateledel gyárának bővítése. Magyar Péter miniszterelnök az új egységek átadásán azt mondta, biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontosak a munkahelyteremtő beruházások. Az üzemben felhasznált alapanyagok több mint fele hazai forrásból származik. A gyártáshoz szükséges gabonát pedig teljes egészében magyar gazdáktól szerzik be. Tovább gyorsult a népességfogyás Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, 7,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Eközben több mint 9000-en haltak meg. Január és augusztus között összességében csak nem 35000-rel haladta meg a halálozások száma a születésekét. Változatos őszi programokkal várják a természetjárókat a nemzeti parkok ezekben a napokban. Az érdeklődők erdei sétákon, kenutúrákon és madárleseken is részt vehetnek. Több helyszínen pedig a daru vonulást is megfigyelhetik. A programokon az őszi erdők és a vizes élőhelyek élővilágát is közelebbről meg lehet ismerni. A részletes kínálat a Magyar Nemzeti Parkok honlapján érhető el. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébi a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal elnök helyettese.
3: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
2: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcsfőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger. Egy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig viszont én válogatom az igazi mai slágereket, és ilyen jókat hozok folyamatosan.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy közé pedig az énekesnő, aki tudja, hogy különösen kedveli a pandákat. Azóta mindenképpen, amióta panda jelmezben megnyerte a maszkos énekes Németországban. Ez volt az ő jelmeze is. Hát nem, hogy a döntőig jutott, de konkrétan nyert is néhány évvel ezelőtt. Loi, aki most David Puentezzel jön, a közös igazi mai slágerik a Golden

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. Nem a naptár dönti el, mikor érdemes bekapcsolni a fűtést. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szerdán kezdik folyósítani a dízel támogatás első 5000 forintos részletét. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20000 forintos támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben fizeti ki, és jogosultanként egy autó után jár. Az egyéni vállalkozók és az őstermelők is megkaphatják, az összeget bankszámlára utalják vagy postán kézbesítik. Újabb területekre terjeszteni ki védelmi ipari együttműködését Németország és Magyarország. Ruszén-Szendi Romulus honvédelmi miniszter német hivatali kollégájával Budapesten tárgyalt, ahol az űripari és logisztikai együttműködés lehetőségeiről is egyeztettek. A tárcavezető szerint céljuk, hogy a jövőben több magyar vállalat kapcsolódjon be a védelmi ipari ellátási láncba. A két ország emellett folytatná a már megkezdett közös fejlesztéseket is. Nem a kinti hőmérséklet vagy egy adott dátum alapján érdemes eldönteni, hogy mikor kezdődjön a fűtési szezon. Szakértők szerint elsősorban a lakás hőmérsékletét kell figyelni, amíg bent kellemes 20-21 fok van, általában nincs szükség fűtésre. Ha azonban tartósan 18 fok közelébe hűl a lakás, már érdemes bekapcsolni a rendszert. A túl hideg otthonban ráadásul könnyebben kicsapódhat a pára, és megjelenhet a penész. A fűtési szezon előtt célszerű próbaüzemet is tartani, hogy még időben kiderüljenek az esetleges hibák. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai dió termés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a termés kiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a dió termésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Északnyugat felől ma átmenetileg megnövekszik, helyenként meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütés mindenhol várható. Eső nem valószínű, viszont a déli szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben 22 és 25 fok között alakul. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg délután 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és hogy mi kell ahhoz, hogy valaki megnyerne a Rádió egy top 500-at, tehát pontos receptet nem tudnék mondani, de mintát azért tudok mutatni. Hát például Dua Lipa, aki nyert már Rádió egy top 500-at, szóval a hallgatók szívéhez ilyen dalokon keresztül vezet az út, hogy idén kinyeri, na erre viszont nagyon kíváncsiak vagyunk, és most van lehetőség szavazni. Várjuk a voksokat, top500@radio1.hu, az SMS telefon és Viber számunkat is figyeljük, TikTokot, Facebookot, Instagramot, igazából szinte minden, csak szavazzunk, és állítsuk össze megint az ország legmenőbb és legpontosabb zenei listáját, amin jó eséllyel azért Dua Lipa is ott lesz néhány dallal. Ez például az igazi mai slágere.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekend, de előtte viszont egy kis extra változatosságot csempészek ide. Justin Bieber és a Sorry-val, Király Tamást hallom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: helyszínen. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak a Rádió Egyen.
1: Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre, védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak a Nemzeti Múzeumnál, az elektronikai termékek energiacímkéit ellenőrzik. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a kiszeléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással 219 rendőr szabadul fel, akiket elsősorban a fővárosi közterületekre vezényelnek át. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és egyes minisztériumoknál, ugyanakkor továbbra is a kiszeléti rendőrség teljesít szolgálatot. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6-tól délig egy földrengés következményeit szimulálják katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők részvételével. A gyakorlat során műtárgyak biztonságba helyezését, valamint sérültek felkutatását és ellátását is gyakorolják. Emiatt hétfő délelőtt a megszokottnál jóval több egyenruhás és katonai jármű jelenlétére kell számítani a múzeum környékén. 3 év börtönre ítéltek első fokon egy nőt, aki egy fizetett légyott miatt zsarolt meg egy férfit, a találkozót az interneten egyeztették le. A nő azonban nem kapta meg az előre kért pénzt, ezért telefonon zaklatni kezdte a férfit. Többször azzal is megfenyegette, hogy megöli, ha nem utalja át az összeget, ezért a férfi a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló bűncselekmény miatt. Az ítélet nem jogerős, az ügy másodfokon a debreceni törvényszéken folytatódik. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltuk.
1: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcsfőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
1: 30 perccel csökkent a házi munka nők és férfiak közötti különbsége. Egy cikket találtunk, ami azt boncolgatja, hogy mitől történhetett ez. 15 év alatt, vagyis az elmúlt 15 évben napi fél órával csökkent Magyarországon a nők és a férfiak házastársi munkára fordított ideje közötti különbség. Első ránézése elég egyértelmű javulásnak tűnik. Halljátok, gyerekek!
2: Na, rendesek vagyunk, igen. Ennyi.
1: 15-74 éves nőket néztek meg, naponta átlagosan a KSA adatai szerint 183 percet töltöttek háztartási és házkörüli munkával, a férfiak 78-at. A 24-25-ös felvétel ezületezetes adatai szerint a különbség 105 percről 75-re csökkent, vagyis az elmúlt 10-15 évben jövünk föl a házi munkában, gyerekek.
2: 105 percről 75-re 30 percet hoztunk. Mivel hoztunk?
1: 30 percet
2: mit
1: hoztunk.
2: Mit vettünk át tőletek 30 percre?
1: Hát ez egy jó kérdés.
2: Mert ezt eddig meg kellett valakinek csinálni, ugye nyilván
3: a nő
2: csinálta.
3: Én személy azt gondolom, hogy szerintem ezt egy embernek köszönhetjük. Na, ezt a változást. Nem.
1: Ki ez az egy ember?
3: Ez Sebestyén Balázs, aki egy emberként napi 12 órát takarít azért, hogy egy kicsit
1: javuljon az átlag. Igen. Nem csak a mosásról, főzésről vagy nagy takarításról írnak, hanem valakinek ugye a folyamatos szervezési munkát is bevették, a figyelést, az észben tartást, a vásárlást, és az van, hogy jönnek a férfiak, és elkezdtünk egy kicsit jobban segíteni a nőknek, mint ahogy régebben segítettünk, vagyis az a tendencia, hogy átvették a férfiak a nők korábbi feladatait. Mondom én, gyerekek, hát mondom én, hogy javulunk.
2: Jók vagyunk, én is ezt gondolom. Ugye a különbség az onnan adódott, hogy régen az volt a divat, de ez már 100 éves sztori, hogy a férfi még egy fizetésből el tudták tartani a családot, és ezért a nő csinált az összes többi otthonit. De most már nektek csajoknak is be kell járni dolgozni, tehát itt az idő, hogy mi átvegyünk dolgokat.
3: Azt akarod mondani, hogy kudarcot vallottatok, Feri?
2: Miben?
3: Mindenben.
2: Nem, azt akarom mondani, hogy szarabú fizetek egy fizetésből, nem tud eltartani a családot.
1: Úgyis mindjárt megírják női hallgatóink, hogy érzékelik ezt, de figyeld, megvan a csökkenés oka. Csak a nőknél, figyeld, a főzése fordított idejük 75 perc volt 15 éve, ugyanennyi most is, tehát abban nem segítettünk. Takarítással...
2: Hát ti nem segítettetek a főzésben.
1: Mi nem segítettünk, igen. A takarítással pedig többet foglalkoznak, 33 helyett 38 percet, tehát a nagy változás nem itt történt. Mit gondoltok, hol történt a nagy változás?
3: Szerintem a WC-ben van.
1: A WC körüli teendőket, igen, jobban átveszünk, erre gondolsz?
3: Az van, hogy rájöttetek, hogy az a ti szentélyetek, hogy ott kaptok csak megnyúvást a hétköznapok során, és akkor hozzájárultak ahhoz, hogy az a szentély tiszta legyen.
2: A biztos nem.
3: Nem?
2: Nem. Nem.
3: Várjál,
2: szerintem a teregetés-mosás.
1: Teregetés-mosás.
2: Én azt úgy szeretem. Aha.
3: Mi van, ha az egész csalás, és csak a robotporszívót beleszámolják a férfiak munkájába?
1: Hát ez egy jó kérdés egyébként, igen, hogy csak a robotporszívó van.
2: Bevásárlás.
1: Bevásárlás. Nem vagy rossz helyen, nem tudom, mert még nem olvastam végig a cikket.
2: Ja.
1: A nők mosogatása fordított napi ideje 33 percről 13-ra csökkent.
2: De ez nem miatt.
1: Mosogatógép, várjál, javulunk. A vasalásról jutó idő 21-ről 12 percre esett az elmúlt 20 évben, amíg készítették a vizsgálatot. A férfiaknál közben a mosogatás ideje nem nőtt. Tehát akkor az a mosogatógép, várjál, még nem javultunk, csak levettük a nőkről a technológiával. Nincs javulás.
2: Én olyan büszke voltam
1: pedig magunkra. Én is már büszke voltam, kérdésen, nem, megérkeztek a mosogatógépek a magyar háztartásokban. 6 percről 3 percre csökkent a mosogatás ideje a férfiaknál, a mosás és a vasalás pedig egy helyet 2 percet fordítanak, ott egy picit mi átvettük. Na de akkor hol van? Hol van sehol. A szűkidés?
2: Hát kiderült, hogy sehol, tehát mi semmivel nem teszünk többet, mint 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt, hanem a csajoknak lett kevesebb, igen. Tehát a mosogatógép, a mosógép,
1: a technológiai
2: lejjebb húzta, igen, a dolgot, tehát vagy... mi ugyanolyan dögök vagyunk, mint eddig.
1: Igen.
3: De itt is azt írja az egyik hallgató, hogy igazából ez a mi hibánk, tehát maga a rádióműsor miatt van az egész, mert hogy annyit beszélünk arról, hogy egy alaposan kitakarított lakás felér egy előjátékkal, hogy nincs mit tenni. Tehát nem tud mit csinálni, csak takarítani.
1: Tehát, hogy... Na várjál, tehát mi van, hogyha fel van újítva egy lakás? Nem,
3: ja, hogy... Egy pillanat, hogy figyeltél.
1: Én nem, csak közben baj, Balázs, próbálom a cikket elolvasni, hogy most akkor hol segítünk, vagy nem segítünk, de nem írja a kássá, igen?
3: Nem, azt írja, hogy miután mindenki arról beszél, hogy egy jó, aki takarított lakás, az olyan egy nőnek, mint egy előjáték.
2: Aha.
3: Egy udvarlás.
2: Ja, hogy ebben.
3: Egy szeánsz, hogy onnan sokkal könnyebb nyerni, ugye, bizonyos helyzetekben, ezért mindenki takarít.
1: Ja, értem. Tehát te azt mondod, hogy igen, ahhoz, hogy megsüljön a pite, ahhoz kell egy kicsit előtte takarítani a kádat.
3: A sütőt.
1: A kádat is fontos kimosni. Nem?
2: Milyen kádat?
1: Hát azért az is nagyon fontos. Tehát akkor a szex reményében a férfiak elkezdtek többet háztartási munkára foglalkozni, ez hogy többen odaérjenek. Ez lehet akkor valójában? Igen. Aha. A fizetett munkára fordított idő is nőtt, azt írják. Az időfelhasználás egy másik szeretés megváltozott, a nők foglalkozásra fordított napi átlagos ideje 123 percet 170 emelkedett, a 183-ról 234-re mentünk föl, tehát többet dolgozunk, itt nem jön össze, hogy többet tudunk vállalni a házi munkából.
2: 234 percet dolgozik egy átlag magyar?
1: Foglalkozásra fordított napi átlagos ideje, igen. 123 percet 170 a nőknél, az felemelkedett, igen. Nézték még a közlekedést, hogy mennyit közlekedünk, és hát nem tudom, hogy hol javultunk akkor, mert ugye technológiát megtaláltam sehol a cikkben, tehát valójában nincs javulás.
2: Nincs javulás, tehát mi nem dolgozunk többet, a nőknek könnyebb az élete, mióta elektromos gépek vannak. Most oda nézel neked, balra Gyulára.
1: Igen?
2: Mit látsz ezen a férfi, hogy mi az, amit ő megtesz a háztartásban?
1: A házi munkában otthon. Mit csinál Gyula?
2: Gyula.
1: Jó, én a Gyuláról el tudom képzelni egy tereget. Teregez Gyula? Csak egy igent vagy egy nemet.
4: Igen.
1: De hát mondtam a tereget.
2: Egy.
1: Jó.
4: Mosogatógép.
1: Jó, az nem házi munka.
4: Azt is be kell pakolni.
1: Igen. Jó, hogy bepakolni, kipakolni, nagyon undorító.
4: Igen, hát hogy?
2: Te csinálod azt is?
4: Van amikor. Tehát ez egy megosztva.
2: Vagy haver.
1: Mindent te csinálsz.
4: Nem mindent.
3: Zsül nem papucs, Zsül egy férfi.
2: Igazi
4: nem vettem robotporszívót, tehát azt nem.
2: Az nincs.
1: Igen, a vasalásra csökken is írják, igen, írja van, de írja, ugye, hogy
2: az gyorsabb.
1: Meg gyorsabb, meg nem vasalsz. Tehát, hogy mások a ruhák már, máshogy mosod ki, a mosógép is nem gyűri meg annyira, tehát a vasalásat megint a technológia miatt csökkent. Amár nem javultunk, egyébként nincs meg a javulásunk sehol.
3: László szerint a technológiát a férfiak találták fel, és ezért hozzájuk számít be.
2: Egy köszönöm, most jön az.
3: Hagyjad már magadat.
2: Az összes nő nevében mondta. Adsz egy köszönömet.
3: Elmesélem neked inkább azt a történetet, amikor a BMW-n egy hölgy járt képészmérnöknek, és folyamatosan kipécézte magának a tanár, hogy a nőknek nem való ez a szakma, ezért fogta, és a műszaki rajz órára elkészítette a vibrátornak a műszaki rajzát, amit ugye prezentálnia kellett, és az arca mindent elmondta az oktatónak, hogy jó, hát érti most már problémát.
1: Hogy mi történt? De megvan, hol javultunk, Feri.
2: Na.
1: Megvan, hát meg itt a cikk elolvastam, meg vagyunk. Ugye elkülöníti a szakirodalom azt, hogy mi a valódi házi munka, és mi az, amit kognitív háztartási munkaként említenek, vagyis, hogy mennyi minden tartunk mi fejben, mit kell vásárolni, mit teszik a család, mit kell venned a főzéshez, elfogyott-e a tej, mi van a hűtőben, és ugye itt a lényeg, hogy a fizikai végrehajtásnál ugyan a nők jobbak, de mi a kognitív háztartási munkát, amelyet kell megcsinálni, mit kell bepakolni, mit kell vásárolni, mit akarsz főzni, abból milyen alapanyagod van otthon, jobban tartjuk fejben.
2: Tehát ezt jobban át tudjuk adni, igen, a nőknek, hogy mos ki, mert sok a szennyes.
1: Igen, tehát mi kognitíven, értem, tartjuk a fejünkben a házi munkát, amíg a nők meg valójában megcsinálnak, és mi mentálisan segítjük őket. Például, amikor te elmész vásárolni, akkor azon gondolkoz, hogy mi nincs otthon, aha, mit kell venned, mit főzöl hétvégén, az a kognitív háztartási munka, amikor te törődsz azzal, hogy megtöltsd a hűtőt.
2: De jó, hogy valamiben jók vagyunk.
1: Megvan a megoldás. Kognitív háztartási munka. Így
2: nem
1: van.
2: Nagyon tudsz jönni, ugye? Na, most mondom, véged van, mondom, most megszorítottunk.
3: Amit egyértelműen Péterre szoktam testálni, ami abszolút férfi munka, az a zöldségpucolás.
1: Doj!
3: A zöldségpucolás?
1: Én nagyon szeretek zöldséget pucolni.
2: Dolom!
1: Óriási zöldségpucoló vagyok.
3: Ez hol férfi munka? Nagyon férfi munka a zöldségpucolás plusz? Plusz a faterom még a halat is mindig megpucolta, de az is férfi munka.
2: Mikor vettetek utoljára pikkelyes halat, de tényleg?
3: Hát amikor még kellett.
2: Na, ez az, most már nem lesztek.
3: Igen, most filét veszünk, ez igaz.
2: És azok a kis apróságok, amikor megjavítjuk a konnektort, meg ezek, azokat például beszámoljátok? Vagy az
3: szoktuk
2: nem,
3: nézni a macskával, hogy csinálja.
2: Az nem tartozik a házi munkához?

0: mikrofonunk.
1: Tövjük, hát,
0: és
1: amit
0: azt
1: mondta,
0: és Péter szokott, amikor veszek, szokott rá mutogatni, látod, ez az, ami reprezentálja. Nem hiszel bennem! és igen, szóval az ugye, csálikra benne a...
2: Ferde kicsit, igen? Szemmérték az nem, de egy vízmérték az...
0: Azért van, mert én debilizáltam őt a tanácsaimban.
2: Aha, értem, rástresszelt arra, és hogy ő nem tudja jól megcsinálni, és ezért már úgy igen. Fúr, hogy egy centivel lejjebb fúrja a második lyukat.
0: De figyelj, semmi más nem érdekel, semmi más nem zavar, de a fúrással kapcsolatban van, mert az egy olyan végleges dolog, tudod, az ott van a fúrat.
2: Zseniális.
0: Igen, igen, és akkor ott belelem is kéne a sátán, teljesen őszintén, és tényleg maxigázra kapcsolok, és Péter ugye meg már automatikusan tudja, hogy ez fog jönni, és már attól elkezd kicsit máshogy viselkedni. És
2: én ezt bírom, nem adja föl. Szorong tőle, már debilizálva van, de akkor is fölfúrja. Igaz, 4 centi eltérésre a két lyukat, de ő neki áll, érted? Van benne tűz.
0: De én például téged nem lehetlek fúrni, te ilyen fúrós vagy?
2: Én.
0: Igen.
1: Hol? Hát hogy? Azt se tudja,
2: hogy vagy 3 év után megkérdezed, hogy fúrós vagyok-e? Fúrós vagyok-e? Én azt mondom, hogy mindenre legyen egy embered. Én így vagyok. És nagyon-nagyon-nagyon jól tudom kivinni a szemetet. Tehát, hogy iszonyatosan nagy szemét kivívő vagyok, iszonyatosan nagy szemétlevívő vagyok.
0: Hogy a szemét már meg van csomózva masnira, és oda van készítve a cipőd mellé, vagy...
2: Tulajdonképpen a cipőmön, igen. Igen. Igen, és, és amit nagyon tudok, még kukát levinni. Óriási vagyok. Óriási kuka levívő vagyok.
0: Figyelj, ez
1: na,
0: igen.
1: Ez kettő. Azért nem kevés.
2: Azért én sem lopom a napot, a házi munkáról van
0: szó. Elfogott az irítséget. De amúgy én a kukával azt szoktam csinálni, hogy amikor már elkezd tolakodó lenni a szaga.
2: Akkor azt igen, mondtad, amikor már nagyon zavaró.
1: Tedd az ágya mellé olyankor.
0: Nem, én a kukát azt egy ilyen közös feladat, akinek hamarabb zavaróvá válik.
1: És kinek jobb az orra?
0: Nekem sajnos ilyen sasorom van, rettenetesen.
2: Mindenki egyébként más nevezett meg a kutatásból, hogy kinek milyen nehéz volt, aki annyit mondott, hogy minden megszervezése nehezebb, mint a házi munka, edzés, stb. Nők mondták. Mások a folyamatos figyelés mindenkire jelentett nagy teret, ez is milyen érdekes. Gyerek, férj, uzsonna, ebéd, háztartás, hűtőszekrény, stb. Egy válaszoló az otthoni láthatatlan munkát említette, ami ugye összességében azért a házi munka, a gyerek körüli ügyek és a saját munka összeegyeztetését emelte ki. Egy két kamasz nevelő anya pedig azt írta, hogy sokszor csak akkor veszik észre a házi munkát, mosás, tisztarú, a ételkészítés, ha az valamiért elmarad.
0: Azt írja valaki, hogy a nagyapja szerint az egyetlen férfi házi munka az a szellőztetés.
1: Azt tudja a nagyon után. Jól mi.
2: Igen, WC után. Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Igen, szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsot. Micsoda?
0: Te meg a bogrács.
2: Ilyen marha pörköltet csinálok.
1: Nem már!
2: Ezt is bográcsba.
1: Ha nincs ráfonja, nincs pörkölt. Azt nem olyan.
2: Na most ez
0: a vegánoknak is kedvezni.
2: Most kételkedtek ebben?
1: Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az otthoni előtt. Mi volt? Arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok lesznek.
0: Én takarítottam, Feri főzött.
1: Oda álltunk a Lassival, mi grilleztünk, érted?
2: Tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grillsütő? A tiszteletetekre kidobtam a 10 éves grillsütőmet, és berendeltem egy óriási grillsütőt, hogy szép grillsütőt süssétek azt a nyambát.
0: Annyit csinált, hogy áthúztad a szomszédnek a teraszáról a grillsütőjét, és most ide állsz, hogy elismeréseket
2: kudarálj. Te baj van, ezek jönnek, adjál már egy kis grillsütőt, mert ezek már mindjárt itt vannak hozzá. Figyelj, olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
0: Látod,
1: amúgy... meg akarok bolondulni.
2: Megbolondulsz a bográcsos marhapörköltemtől. Ami nem megyek neki a halászlé, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
1: Igen.
2: De marhapörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
1: Olyan.
0: Az
1: olyan.
0: A szád is hazud.
2: Nem, én tökre bevallanám, vagy nem. Érted? És ott mindenemet kiélem. Utána a Makita fúróval, bocs, hogy nem esek neki, még ott valami lambérjának a tarokba. Nem, úgy, hogy még ott nem fúrok föl két képet a falajában.
0: Nem, most mindenki jól lakon.
2: Most
0: fúrok egy kertékutat. Gyerek, fiam.
2: Egyébként úgy szoktam csinálni, hogy mindig, amikor van ilyen baráti vagy családi összevetel, akkor vagy apámnak adtam régen egy fúrót, hogy ha már itt vagy, öreg, ott fúr, már ott föl létsz.
1: Addig is megcsom a pörköltet.
2: Vagy valamelyik srác, aki értett hozzá, figyelj, gyere már itt egy kicsit a vécet, nézd már rá egy kicsit, és akkor gyorsan megbütykölgetett. Egyszer ettek, és közben megcsináltak a ház körüli munkát.
1: Zseni, hát végül is kaptak,
2: win-win.
1: És adtak, és
2: win-win. Hát ez egy win-win helyzet. Van. Hát nem így kell. Hát
0: most... Ők voltak, akik a VIP előtt néztek be fel nagy szemekkel. Ilyen lehet fontosnak lenni. Na,
2: igen. Most mi látod Zsült félmesztelenül egy makita fúróval állva a létrán?
1: Hát félmesztelenül semmiféleképpen.
2: Izzadt homlokkal kertész
0: nadrágban. Én nem mondom, hogy látom Zsült. Úgy látom, hogy van rajta egy ilyen műbőr hereszorító.
2: Igen, szerintem is így áll a létrán.
0: Két karika a mebbi bolyában fogja a makitát, és az asszony pedig

0: hátulról csak annyit mond neki, hogy adjál neki Zsülci.
1: Adjál neki, Gyula. Adjál neki, igen. 260 kilométert utaztak a cigányok, ezt a jelentet fogom előadni. Igen. Amit előadott a Damuról, amikor fölrúgta a bográcsot. Igen. Hány kilométerről jönnek a cigányok majd zenélni? Igen, ugye a halatortámban a Damuról, amikor fölrúgja a bográcsot.
0: De milyen lecsúrt csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
1: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
2: Ó, nagyon jó.
1: Rendesen szalonnával indítok.
0: Annyi megejtened a YouTube linket, amiről
1: nincs megnyitva semmi.
0: Igen, ki zavar,
1: hogy nem lehet. Ez bántó. Ez nagyon bántó.
0: De már be vagy gyújtott bográsot,
1: csak utána. Piros paprika, paprika, paradicsom, pici, ugyanazt várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
2: Várja, ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
1: Fogd be a pofát, aztán zabálj!
2: Mit ugrad?
1: Hát mit ugrad? Hoztál vörös volt, vagy nem hoztál vörös volt? Üljél le, töltsél rövid, aztán pofádat befogod, szeled a kenyeredet, megeszed, amit eléd rakok. Mit tudom én, mi lesz majd a végén, kiderül.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el, újra mi a kedvenc.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: 400 munkahelyet teremtett a Büki gyárbővítés. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébi. Őszi programokkal várnak a nemzeti parkok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Csaknem 400 új munkahelyet hozott létre a Nestlé Hungária Büki állateledelgyárának bővítése. Magyar Péter miniszterelnök az új egységek átadásán azt mondta, biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontosak a munkahelyteremtő beruházások. Az üzemben felhasznált alapanyagok több mint fele hazai forrásból származik. A gyártáshoz szükséges gabonát pedig teljes egészében magyar gazdáktól szerzik be. Tovább gyorsult a népességfogyás Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Augusztusban csak nem 6000 gyermek született, 7,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Eközben több mint 9000-en haltak meg. Január és augusztus között összességében csak nem 35000-rel haladta meg a halálozások száma a születésekét. Változatos őszi programokkal várják a természetjárókat a nemzeti parkok ezekben a napokban. Az érdeklődők erdei sétákon, kenutúrákon és madárleseken is részt vehetnek. Több helyszínen pedig a daru vonulást is megfigyelhetik. A programokon az őszi erdők és a vizes élőhelyek élővilágát is közelebbről meg lehet ismerni. A részletes kínálat a Magyar Nemzeti Parkok honlapján érhető el. A babavizek minőségét ellenőrizte a Nébi a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal elnök helyettese.
2: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nézzük meg, vizsgáljuk meg saját függőség. De akkor őszintén.
1: Én most kezdhettem,
2: köszönöm.
1: Én ázsiai tészta.
0: Porno.
1: Ázsiai tészta. Levesfüggő voltam, lejöttem az anyagról.
3: Ott van a kis
0: szinten. Ezek a 200 fontos ilyen smeklevesek?
1: Nem a smek, tehát nem. Eredeti, origi ázsiai tésztát, ami brutál. Csak elmentem egy ilyen bolt előtt, de nem vitt.
0: Annyira ráfügtél.
1: Nagyon durván. És ő be volt tárazva. Mit tegyünk? Tán egy ázsiai levest.
0: Ez ilyen érdekes, nem? Hogy nem is feltétlen gyógyszer van róla, hogy valami kajára úgy ráfűsz, hogy egyszer nem tudsz lejönni róla. De itt azért te be voltál húzva, mert ugye ez a kínai só, ez egy létező függőséget okozó szer, ez a nátriumglutamát. Ez fölrobban a szádba, érzékelés. És mennyi? 3 év, 5 év? Meddig nyomtad?
1: Ez több mint 2 évig több voltam. Több mint két évig voltam. Szatyor számra vittem haza. Nem tudom, egyszer úgy meguntam, ahogy jött ez a hóbort, úgy le is jöttem róla, de nem tudtam. Tehát minden nap azt tettem, minden nap tényleg megőrülök. Annyira szerettem.
2: Nekem először, hogy volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét
4: parizerrel
2: és mustárra.
4: Ugyanaz ott is olyan az íz, hogy megőrülsz.
2: De hogy volt benne valami.
0: Semmi baj, semmi, csak parizer, mustár,
2: és vizes zsemle.
0: Becsukni és kész, tényleg?
2: Az volt, hogy felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így be kell önteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
1: De hogy rossz, van a TikTokon egy srác, aki ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlőt sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy beszélünk.
0: Micsoda. Vajon a párizsi a legnagyobb kaja?
1: A legnagyobb.
0: De az mitől függ, hogy valaki ráfügg a fahéjra például? Tehát, hogy fahéj függő leszel. Tehát valamiért, itt írják többen, nagyon sokan, hogy a fahéj.
4: Olyan pontot triggerel, ami valamiért egy ilyen végtelen földön túli boldogság.
0: Hogy kész. Valami van benne, tehát, valami anyag, amire a te tested jobban reagál. Mert, hogy
4: igen, mint az összes többié. És azt mondod, hogy akarom még egyszer, azt akarom, hogy Anna akarja. A nátrium glutamát ott a hízében.
0: Te a fahaiban találsz meg valamit.
4: Igen.
0: Kóla függőség, fültisztító? Azért, ha tényleg az egy függőség, akkor azt adom.
2: Ez nekem is volt ilyen időszakom, és az volt, hogy már nem tudott a fülem többet zsírt termelni, mert annyit tisztított a fülemet.
0: Én vissza volt nyomva, torkodik.
2: Igen,
0: de az egyébként milyen jó, gyerekek. Jó, az jó.
2: Egy fárasztó nap végén, amikor megnyálazod a fültisztítót.
4: Új, te is úgy csinálod.
0: Hát annak van egy rituáléja, aki rendesen csipiciál,
4: megsodrod, és úgy.
2: Nem, azt nem lehet csinálni, hogy nyikorogjon a vatta
4: fülbe. Hát vagy vízzel, az sem az igazi, csak a nyál.
2: Csak a nyál tudja azt, amit. Igen. Hát az egyikből a másikba.
0: Kóla függőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla, ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Hát ez is egy létező dolog, tehát ebben a mai napig nagyon sokan vannak. Kóla függőség, abszolút értjük, adjuk, és ezt tudjuk, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy Mexikon kukoricafüggő voltam, csak a sós, napi 2 zacskó, maximum 6 zacskó. Abba is volt valami.
4: Az zacskó naponta.
0: Az milyen?
2: Évekig a rizsre volt rákattam, de csak a ragacsos rizsre, és hisztirómot kapott, amikor nem volt főzerizs. Naponta 30 alkalommal egy kis falatot evett belőle.
0: Rizst. De ilyenkor a szervezet mondhatja, tök érdekes, nem? Hogy mi az, ami hiányzik belőled?
2: Ázsia polling.
4: Hát igen, valamit még ott agyba összekötsz.
0: Valamit még összekötsz, valamilyen vegyület felszabadul.
4: Hát nincs az a szervezet, aki napi 30-szor akar rizst, érted?
0: Igen.
2: Földi magyaró függőség a férjemnek van.
0: Szerintem ott a só hiányzik neki igazán, nem
2: szerintem
0: a só?
2: Szerintem vagy a magnézium, vagy valami más lehet, de Péter, hogyha nem figyel oda magára, meg tudnál minden nap 1,5 kiló magyaró.
0: Tökre adom, sós magyaró, és a, melyik a másik? A úr,
4: kesudió. Kesudió, az is jó, de a pisztácia is ugyanez. Pisztácia, annak annyi szerencséje van a pisztáciának, hogy érte. Így van. Ezért ússza csak dobozos. Meg a pisztácia.
2: Konzerves
0: hogy egy idő után elfáradsz benne?
4: Hát az, hogy az unalmasabb, tudod, hogy még kibogarászod, és a mogyoróba abba simán belenyúlsz, bedobod, és már harsog is.
2: Nagyon jó. Ahogy szerintem a ropogós dolgokat nagyon szereti az ember. Tehát amikor tudod így, ami az állaga betriggerel. Ilyen például, hogy ez a paprika, amit mondott Anna.
0: Igen. Ja. Szójaszósz, mindenbe teszek, még a zsömlébe is, amikor szendvicset
4: ott
0: csinálok.
4: Ott is a sós íz, ugye az umami, az 5. íz, amit mondanak, és az benne van abban is.
0: Nagyon bele zavar a hormonháztartásban. Fölborítja. Tesztoszteron, ösztrogén, a szójaszószal óvatosan.
2: Sokat kell enni ahhoz, hogy összezavarja, nem? Tehát, hogy azért nem
0: hát ott... hosszú ideig, ha mondjuk 2-3 naponta susizol, és a susiba a makikat jól belemártod, akkor az
2: fél... akkor miért nem mindenki csöcsös férfi ott?
0: Hát ez egy jó kérdés, hogy nekik mi van a szervezetükben, ami lehet, hogy mi európaiak nem vagyunk hozzászokva, vagy más, másfajta szóját esznek, más higításban, nem tudom, azért sokfajta van. Ez a piros meg ez a zöld szója, ez nálunk azért ez elég gyilkos tud lenni, eléggé meg tudja borítani a vérképedet. Oreo függő vagyok, nagyon durván, kérlek, segítsen valaki. Norvi küldte nekünk.
2: Húsleves függő. Ezzel tudok, mert én nekem nagyon sokszor van az, hogy felkelek, és azt érzem, hogy tudod, répával, csigatésztával.
0: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
4: Ne!
2: Milyen kockát?
4: Nem
2: a
4: húsleves kockát.
2: De hogy kerül a húslevesből leves kocka?
0: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab, ezek a maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat, érted? Forró víz bedobtad, megitted, megoldták.
4: Voltak, nem volt répára, hagymára,
0: méz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy ettem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Kaptam négy kockát, meg volt a vacsora. Nagyon szerettem.
1: A legjobb, a újadat megnyomd a limóporná, és bele a vegetába.
0: Szerettem a vegetát. Nagyon szerettem. Itt van kocka, leves kocka.
2: Én nem tudom a vegetát.
0: Leves kocka?
2: Leves kockát szerettem soha.
0: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
2: Úgy nézett, hogy a párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szóra volt, ha megláttad, de ugyanabból csomagolva.
0: 6-os, 8-as dobozva volt, kis piros tasabba, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is vittem magammal.
2: Jó, figyelj, Péter, kollégium,
0: szomorú gyerekkora.
1: Valáska, mit hiszel? Mit hiszel? Mit hiszel? Leves kockát szeretem.
0: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Barackrevet.
2: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy szelet kenyér, azon tett baracklekvárt, arra szólt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
1: Édesre, sósat, sósra, édesre.
2: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
4: Hozzunk be egy meleg szendvicsütőt.
2: Próbáljuk ki.
0: Egyébként finom, igen.
1: Finom.
0: Tejporfüggést írják még nagyon sokan. Pilóta kexfüggést, nagyon adom. Nagyon értem a pilóta
1: kexfüggést.
0: Nagyon, figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekerni, hogy voltam halva a pilóta kexé. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
2: Magyaros emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla marcipánt. És utána pedig, igen, utána pedig magyarult, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis olyan naturális, csak magyarú íze.
0: Bűnös élvezetek ezek. Bűnös élvezetek. Meg a tejpor függőség azért az kemény. Pesto és bazsalikon függés.
4: Az tök jó.
0: Szendvicsbe is. Vagy letépem is elrákcsálom.
2: Úristen, egy időben tudjátok, mi volt a szenvedélyem? Az erős pistát kikevertem tejföllel. Tudod, hogy csak egy kanál erős pista egy nagy tejfölbe, és azt tettünk minden kajára, tehát tudom, rakott karfiolra, meg minden
0: szépen. Mágirakása.
2: Mágirakás, igen. Kakaós palacsipa.
3: Pisztáciakrém.
0: Pisztáciakrém, az nekem nem volt soha. Jó, hát már flancolós, persze.
4: Hol láttál te
2: budai villájába?
4: Rémet réged.
0: Ropi függés
4: hírják. Sűrített tejfüggő, az is jó.
0: Szerintem a hiánygazdaság. Az hiánygazdaság volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt, üres volt. Nem volt benne semmi.
4: Nyomtál be a szádba is.
0: Belenyomtad anyát.
1: Megint van egy kis leveskocka.
0: Megintem a leveskocka. Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
2: A leves kockán, ezt arra szoktam használni, hogy ebben főzöm meg a tésztát a levesbe, tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
0: Mi levest tettünk belőle?
2: Na igen, és ugye annak ez a...
0: Tésztát könnyű főzni.
2: Igen, az, annak az ez a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud enni a húsleves nélkül, csak van, azt a jövő.
0: Beleraktunk a lábosba egy tornacipőt, az volt a hús. Azt gondoltuk húsnak, aztán megittük a levét. Fú, de nagyon szerettem. Vaj, de nagyon szerettem. Nagyon sokat ettem belőle. Valószínűleg full káros egyébként, tehát nem gondolnám, hogy nagyon sok fajta makrotápanyag és vitamin van benne, de valamiért nagyon rajta voltam.
2: Úristen, melyikőtök nyalogatta a pezsgő tablettát?
0: Pezsgő tablett a nyalogatás? Nem éltem soha,
2: pedig volt. Nekem szenvedélyem
0: volt. Plusz pezsgő
2: tablett. Darabokra kellett törni, mert egyben nagyon erős volt az egész szituáció. Darabokra kellett törni, bekaptam, és akkor szétpezsgött a szádban. Arra itt el vizet, aztán megint jött a következő.
4: Nekünk a limópor volt, ez nektek limópor. Ugyanaz volt.
2: A limópor nekünk is volt, szerette a limóport, az jó volt.
1: A limópor nagyon
4: nekünk
1: jó volt.
4: Nekünk még nem volt pezsgő tablett.
0: Persze. Még az egerszegi reklámozta a plusz pezsgő tablettát, az milyen kevés volt. Közkukából is képes voltam kivenni a citromhéjat. 23 éven keresztül ettem napi 5-10 darab héjat. Egyetem után kezdtem, ma már nem érzem jónak, akár kukából is kivettem. Milyen kemény függőségek vannak.
2: Legjobb barátnőm ecetfüggő. Képzeljétek el, és ugye, de mindig a 13%-os azt szokta enni, mert az még oké.
1: Igen.
2: És egyszer nem vett észre, és beleívott a 20-asba, és kifehéredett a szája.
1: Az durva.
0: Vannak még durvák, valaki azt írja, hogy Gabi fokrémfüggőség, az hogy hosszú ideig ette, a szülei utána csak amodentet vettek, vannak borzasztó szalíze volt, kicsit ilyen sós volt, de a Gabiban volt valamilyen gyümölcsös, ilyen kicsit ilyen fura, hát fura íz volt, és édes volt.
4: Meg,
0: édes
4: meg volt. Próbálták rávenni a gyerekeket a fogmosásra, igen, hogy rágógumi ízű volt.
0: Rágógumi ízű volt, igen.
2: Én is zabáltam, azt nagyon szerettem.
0: Sima vízfüggés, azt írja egy hallgató, Ildi. Nem tudok mást inni, csak és kizárólag vizet. Ez is milyen érdekes. A férjem fogsejem függő, egész nap lóg ki a szájából. Azért jókattantak vagyunk, gyerekek. Mindenkinek megvan valamiféle őrülete. Nyers tészta függőség, gyúrta a pogit, vagy valamit még letépkedtem. Tehát amikor gyúrtésztából ettem ezt meg.
1: A családomnak is megvan, tehát másfélszer annyit kell begyúrnom, ha csinálom, mert ellopkodják.
0: Igen, az is megvan. Kinder csoki madár tejkombó, minden nap 43 éves férfi. Írta valaki. A leves kocka nálam is ment more. 28 vagyok, ez nem generációs.
2: Valaki a Kinder Bueno-nak a függője. A Kinder Bueno megvan?
0: Hogyne.
2: És ugye ott az van, ott az illesztésekre jól rámenni, mert van a hátulja, tudod, ami egyenes, meg van a domborzati. Igen. És hogyha pont úgy kapod el a fogadda, ha kettőt tudod roppantani az illesztésnél, nem, akkor belelátod, tudod, a belét, ami az ugye a krém.
1: Olyan durván finom. Én melódia függő vagyok. Kinder Bueno az ugye egy kicsit hát újabb dolog. Igen, az mi generációnknak ugye
2: a melódia. De itt csak is, vagy te csak
1: is? Én csak is melódia.
2: Kinder Pingi? Azt megvan?
0: Tudom melyik, de az arra nem fügtem rá. Szerettem, de nem ettem.
2: A hűtőerőt se, tehát nem másságet. Én csak emlékszem rá régen, hogy volt, és akkor annak van az a része, amikor a magyarós ilyen vékony csoki réteg.
0: Mindenki rottyom van. Gyerekek, mindenki rottyom van. Nagyon kemény. Rózsaszín köptető függő voltam, folyamatosan ittam, amikor nem voltam beteg az íze miatt. Aha, Mukopron, talán az volt a neve, az volt egy régi köptető, a Mukoprontot szedted, és annak volt a vitaminos verziója, emlékeztek, a narancsos ízű, az meg a Vitakolán. Megvan a Vitakolán?
1: Vitakolán megvan.
0: Ettetek Vitakolán? Kanálba beletöltött, egy narancs ízű, és egy ilyen vitaminkészítmény volt.
1: Étvágygerjesztő,
0: vas volt benne, és narancs íze volt, és akkor azt tetted, hát figyelj.
2: És a jegeste a italpor, ami jól nézett, a nyúltáp, arra emlékeztek?
4: Ilyen kis granulátumokat kellett feloldani.
2: Igen. Egy ilyen nagy műanyag dobozban volt, ilyen letekerős volt a tetej, és akkor te, mint a nyúltápi össze voltak így nyomva.
1: Van
2: egy ilyen fura illata.
0: Van, aki panírmorzsa függő. Tehát magát a panírmorzsát ropogtatja. Azért kiöntesz egy tányér panírmorzsát magadnak, és kanállal megeszed, azért az is kemény.
2: Nagyon sokan mondják a rágófüggést. Rágó függőség, tudod, amikor, és nekem volt a tanárom, akinek egyszer kiakadt az állkapcsolat, rágózott.
0: De mit tudom, rágó függő, rágózol? Tehát az függő?
4: Hát az függő, hogy egész állandóan nap megy.
2: Nem, szerintem ez egy ugyanolyan stimulálás, mint az autizmusban, tudod, kb. Hogy így szükséged van arra, hogy ringasd magad, hogy valami, és akkor neked az lett így a fixációt, hogy rágok mindent, meg rágok is.
0: Meg kell rágni mindent. Piros arany közvetlen a tubusból, ha meglátom a hűtőben, egyértelműen vége van. És van, aki a lándzsás úti főszirupot imádja, a napközben nincs semmi tünete, de issza. Gyerekek, mindenki hülye.
4: Mindenki.
0: De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát itt most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornofüggő, hagyjam, ezt sehol nem vagy, érted? Hát van, aki a lándzsás úti fűszirupot egész nap üvegből, mert hogy arra van rácsúszva. Ehhez képest most egy szexfüggőség vagy.
1: Ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki bácsi, hiába mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem nagyon van, szereti.
0: Ez egyébként sok hallottam, hogy ezt mesélted egyszer, azon sírtam.
1: Vajos
2: kegyi. Dávid, mit tesz el? Várjál, de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
0: Fúj, de undorító. Fúj, de undorító.
2: Imádom. Azt mondja, imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
1: Durva.
0: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora?
1: Melyik tusakot nyissuk? Hát a bárány, csak vagy a marrahúsos.
0: Az öregeink azért nagy megfejtők voltak,
1: hiába
0: nem?
1: Hiába mondtad, de papa, hát lát, de nem érdekel.
0: És tudod, mi van abban a kutyakajában? Ilyen rosszabb minőségűben? Hát figyelj, abban.
4: Na jó, de hát a papa biztos
1: prémium volt. Alutasakos, ez az acskós. Az a tudod, a kocsonyás. Azt rátesz, és kenőmájat tesz. Neked is az, hogy olyan azért, finom.
0: Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóliát.
4: Hát és ez bügyös, gyerekek. A kutya és a macskakaja is bügyös. Hát most azt képzeld el.
0: Menjen már kutyakaja.
1: Az aszpikos réteg, azt mondja, ez olyan finom.
0: Undorító. Hát akkor nézd, régebben tettem ki a macskának, érted? Hát az egész.
1: Az persze.
0: Hát, régen kutyák volt, neki is kirakott, hát undorító.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. Nem a naptár dönti el, mikor érdemes bekapcsolni a fűtést. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Szerdán kezdik folyósítani a dízel támogatás első 5000 forintos részletét. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20000 forintos támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben fizeti ki, és jogosultanként egy autó után jár. Az egyéni vállalkozók és az őstermelők is megkaphatják, az összeget bankszámlára utalják vagy postán kézbesítik. Újabb területekre terjesztené ki védelmi ipari együttműködését Németország és Magyarország. Ruszén-Szendi Romulus honvédelmi miniszter német hivatali kollégájával Budapesten tárgyalt, ahol az űripari és logisztikai együttműködés lehetőségeiről is egyeztettek. A tárcavezető szerint céljuk, hogy a jövőben több magyar vállalat kapcsolódjon be a védelmi ipari ellátási láncba. A két ország emellett folytatná a már megkezdett közös fejlesztéseket is. Nem a kinti hőmérséklet vagy egy adott dátum alapján érdemes eldönteni, hogy mikor kezdődjön a fűtési szezon. Szakértők szerint elsősorban a lakás hőmérsékletét kell figyelni, amíg bent kellemes 20-21 fok van, általában nincs szükség fűtésre. Ha azonban tartósan 18 fok közelébe hűl a lakás, már érdemes bekapcsolni a rendszert. A túl hideg otthonban ráadásul könnyebben kicsapódhat a pára, és megjelenhet a penész. A fűtési szezon előtt célszerű próbaüzemet is tartani, hogy még időben kiderüljenek az esetleges hibák. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a termés kiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
1: Északnyugat felől ma átmenetileg megnövekszik, helyenként meg is vastagszik a fátyolfelhőzet, de több órás napsütés mindenhol várható. Eső nem valószínű, viszont a déli szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a térségben 22 és 25 fok között alakul. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg délután 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Weekend.
1: Channing Tatum megvan, jól mondom a nevét? Channing Tatum, Channing Tatum,
2: Channing
1: Tatum, Channing Chatham.
2: Channing.
1: Akkor Channing, hát most mindegy, Channing.
3: Ja, megvan, ez a csávó.
1: Jó képű egyébként, jó képű, nagy darab, izmos. Kiderült, én azt hittem, ezt csak magyarok csinálják, de hogy ő létrehozott rengeteg kamu profilt, egy híres amerikai színészről van szó, gyerekek.
2: Egy multimilliómosról.
1: Multimilliómos, jó képű, szép felesége van, tehát minden adott. Valójában joga és lehetősége lenne arra, hogy nyíltan kritizáljon bárkit, akit akar.
2: Nem, azt gondolod róla, hogy nem itt tart fejben.
1: Igen,
2: azt
1: gondolod
2: róla,
1: fejben.
2: Hogy ő egy teljes életet élő, a saját magával és a csodálatos életével elfoglalt, a kommenteket nem olvasó, a többiek kommentjére nem figyelő, egy ilyen megvilágosult karakter,
1: igen,
2: nem? Ezt
1: igen,
2: gondolod mögé.
1: Azt gondolod
2: hogy
1: róla.
2: Már megérkezett.
1: Igen. És ugye mi történt? Kiderült, hogy létrehozott rengeteg Insta fiókot azért, hogy másoknak tudjon beszólogatni, és ne az eredeti fiókjából menjenek ezek a posztok, hanem álnéven, kamu oldalak, kamu követőkkel hozta létre, hogy ő tudjon egy kicsit bántani más hollywoodi hírességeket.
3: És a szakmán belül szólogatott.
1: És a szakmán belül beszólogatott, ott bukott le, hogy a fiókot kizárólag az ő eredeti oldala követte. Az egészet nem hiszed el, hogy mi a történet.
2: Nekem volt ilyen ember az életemben, aki ezt ugyanígy csinálta meg.
1: Közszereplő.
2: Nem közszereplő, de az volt, hogy elkezdett írogatni az oldalamra, és aztán rákattintottam, hogy mégis ki ez a profi, mert rengeteget írt, és azt az egyetlen egy hölgyet követte, aki előtte hosszasan beszélt hozzám egy házi buliban.
1: Na de itt van egy tök szexi pasi gyerekek. Itt van egy amerikai világsztár. Itt van egy gyönyörű felesége. Tényleg egy jóképű csávó. Neki miért van arra szüksége, hogy kamu Insta profilokon keresztül bulingolja egyébként a kedvenceit, akiket nem szeret, különböző celebesküvőkhöz szóljon hozzá álnéven, de beszóljon Jennifer Lopeznek, Taylor Swiftnek és sok mindenki másnak kamu oldalról valamilyen álnéven. Na ennek mi a pszichológiája? Ezt miért csinálja valaki?
2: Szerintem az van, hogy gúzsba kötötte a saját élete.
1: Igen.
2: Meg az, hogy ugye nagy hírt csinál be, hogy bármihez hozzászól, de ezt nem bírt magával. Ott volt benne hozzá sok felgyülemlett vélemény.
3: De és önmaga nem akart ezt vállalni?
2: Hát persze, de mert azt megírják, hogy a te írod oda.
3: Hát
2: meg megosztóvá válsz, nem fognak hívni filmszerepekre, mert megosztó vagy, mert beszólogat.
3: De ha ezt nem vállalod, akkor még miért nem kussolsz? Akkor még mit kell írni?
1: Ron csak a képen 19-ben elvált, ennyire szereti a feleségét.
2: De addig nagyon szerette.
1: És addig volt egy új nője, de már az is ott hagyta. De ez a Channinga, valami nem stimmel ezzel a Channinga, és a csávó
2: hát ez ideges.
1: Álnévem, álprofilokkal világsztárként kommentel Taylor Swiftet és Jennifer Lopez-t bántja álnéven. Valami nem oké az emberrel.
2: De Taylor Swift és Jennifer Lopez,
1: a spektrum két legvége, a legnagyobbakat.
2: A szexi idős latina az egyik vége, a másik pedig a nagyon fiatal fehér kaukázusi lány.
1: Igen, a két vége.
2: Magas, igen.
1: Igen. Elhagy a feleséged, elhagy az új csajod. Mit csinálsz? Létrehozol számos kamu profilt, és onnan bulingolod az amerikai világsztárokat. Szóval érted, hogy mi neki megkaptad?
3: Szakmai féltékenység.
1: Világ bármelyik nőjét megkaphatná, jó szerepei vannak, dollármilliómos is, mit csinál? Otthon pötyög egy klaviatúra alatt, vagy egy iPhone-ról, kamu profilról, hogy beszóljon Taylor Swiftnek. Nincsenek előrébb, mint mi vagyunk gyerekek.
2: Figyelj, nem Zoe Kravitzel járt előtte?
1: Én nem tudom ezt szemben mondani.
3: Miután szépen járt most?
2: Ha jól látom, akkor ez a kamu profil, akkor ez Zoe Kravitznek kommentetted a gonoszságukat.
3: Mert ott hagyta a Zoe Kravitz.
1: Mert a Zoe Kravitz lelépett tőle, erre a kamu profilra bekommentelt az exének. Érted úgy, hogy a Channing Tatum oldala követi ezt a kamu profilt. Hagyjad
2: de
1: már!
2: Várj. És közben feltűnően sok szépet írt Channingről.
1: De az a durva, hogy el tudom képzelni magyar hírességekről is.
2: Én abszolút
1: el tudom képzelni magyar hírességekről, zenészekről, sztendaposokról, hogy kamu profilokon irogatnak és bántják a szaktársakat, meg a többieket. Zenész, humorista, humoristát. Tessék! Hány profilod van?
2: Nekem egy nagy profilom van. Én nem csinálok ilyet, én teljesen tiszta lelkiismerettel vagyok jelen.
1: Nem bulingol senkit álnéven, macskás képpel.
2: Nem, én a színpadon szoktam bulingolni.
1: A színpadon kijelen magad. Volt valaha kamu profilod, Feri?
3: Mindig
1: hoztál
3: is van.
1: Hoztál létre kamu profil?
3: Most is, nem. Nincs.
1: Neked sincs kamu profilod.
3: Minek?
2: Korhely János?
1: De nem is írsz be valódi néven se. Nem. Te nem bulingol senkit, nem írod alá. Nem tudom, a Tóth Gabinak, hogy legyen már érettségéd. Mit tudom én? Tehát nem írsz ilyeneket. RF.
2: Elég specifikus.
3: Pont ez jutott eszedbe.
1: Soha senkinek igazából. Soha senkinek. Nincs is kamu profilom, de mi is ismerünk olyat, akinek voltak kamu profiljai. Facebookon, Instagramon, és folyamatosan irogatott.
3: Igen, hát ez amikor valószínűleg nem vagy hozzá elég bátor, vagy mi elmegyek?
1: És az exednek a chaining az exének beírogat. Úgyhogy a chaininget dicséri. Hát az mennyire rossz. Az mennyire gyenge már, hogy te magadról beírsz az exednek, hogy milyen hülye vagy, hogy elhagytad. Pedig ő egy milyen jó képű színész. És te írod otthon. Most ez jó, tényleg jó pasi, egyébként jó pasi, nem? Női
2: hát
1: szemmel.
2: Hát most egyre kevésbé tűnik annak. Az igazság, jó, hogy az akárhogy nézhet ki a kaszni, hogyha egy pszichó vagy, akkor mit tudsz felkezdeni?
3: Tehát, ez még nem pszichó, hát nem
1: fenyegetne. És elhagyta, a feleség is elhagyta, és az új barátnője is elhagyta.
2: Tehát az nagyon kellemet, hogyha valaki nem tud túllépni egy ilyesmi, és ilyen szarkommentekben vigasztalódik, de amiket magáról írt. Igen, magát közben.
3: Idézett.
2: Van egy fotó, az utcán őt lefotózták, egy lesi fotó, és aláírta, hogy tényleg olyan, mint Sean MacArthur a Fightingból, tehát hogy magát dicsérti.
1: Tehát a csávó fölrakták egy oldalra a fotóját, és ő a kamu profiáról saját magát dicsérte. Zseni.
2: Igen.
1: Én ezt nagyon szeretem, én ezt bírom.
2: De ezt a magyarok is csinálják, én nem akarok újra mutogatni, de tudok olyan humoristákat, akik megvédik magukat, hogyha beszólnak nekik különböző fórum. Álnévem. Állítólag ezt nekem csak az öregek mesélték, hogy volt olyan időszak, amikor még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt ugye az új generációs stand-up, és volt egy fórum, ahol lehetett írni arról, hogy ki milyen élményeket élt meg valakinek az estjén, és akkor ezt csak elkezdtek elég specifikus kommentek megjelenni, és a végén állítólag már csak humoristák maradtak álnéveken, akik egymással harcoltak a fórumon.
3: Ez ennyi jobb, illetve az övé jobb.
2: Igen, de ez még abban az időszakban van, amikor még IVIV volt, és fórumok. Hát ki tudja, azóta lehet, hogy már megtért.
1: És akkor álnéven a humoristák védték saját magukat. Igen. Az öregektől.
2: Igen.
1: De mi van, ha beírod igaziként? Tehát, hogy úgy könnyebb vagy? Tehát a Channing Tatum leírni a Taylor Swiftnek, vagy Jennifer Lopeznek, akkor ők ezen megsértődnek?
2: Halló, vagy... Channing, Eribi vagy, szemaj!
1: Igen.
2: Szerintem az nagyon kicsinyes, ezt ő is érezte, hogy ez gáz.
1: Aha.
2: De nem tudod bennem, ahogy nem, az iszik.
1: Valami nem oké, tehát valami nem oké a csávóval, ez biztos.
2: Igen.
3: De most kirakta a saját profiljára, hogy ez az egész nem igaz, én neki hiszek.
1: Kirakta a saját profiljára, hogy nem igaz, ami történik vele éppen, hogy egy ilyen botrány kellős közepén van.
2: Minden komment egyetértek, de nem én csináltam.
3: Igen.
1: Azért ez milyen érdekes, hogy mekkora sztárok, mennyi pénzt keresnek, az egész világ ismeri őket, de valahogy mentálisan ugyanott tartanak, mint itthon egy nem tudom, popsztár, aki alá kommentel, vagy megvédi saját magát. Tehát semmivel nincsenek előrébb, ha belegondolsz. Ugyanolyan kicsinyesek és ugyanolyan problémákkal küzdenek.
2: De
1: nem?
2: Mi van akkor, hogyha az asszisztense volt, aki ezt megcsinálta, aki kezeli a felületeit, és annyit hallgatja a nyígását ennek a nyomorultnak, tudod, hogy ott Zoe is ott van, az nem meg hogy néz ki, hogy azt mondta, hogy ne, kell legyen, és neki volt szüksége.
1: És megcsinálta ő a profilt.
3: Na most például az asszony sütyorgóban ki van bent a kamu profilla?
2: Hát zsúl.
1: Mi a profil neve? Akkor nem mondd el, akkor csak mi a képe?
2: Én saját nevemmel vagyok. De miről beszélsz?
1: Ráskóként vagy bent?
2: Most mi bajotok van? Miért kell azt most? Igen, ráskóként vagyok bent.
3: Ráskóként csak itt felvetette több hallgató, érte? Nem, saját kútfőből ilyet.
2: Nem, hát van ott egy Sebestyén Balázs, aki nem én vagyok. De hogy nem, én a saját nevem. Hát keressetek rám, ott van a nevem, tessék. Aki bejelöl, nem fogom visszajelölni. Tehát most mondom. De a saját nevemmel vagyok, az eredeti profilommal, amivel amúgy is, mikor amikor civil ember voltam, még akkor regisztráltam.
1: Még akkor voltál igen. Bent, aha. Jó. Én nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy kamu profillal fölmenjek megvédeni saját magam. Pedig lehetőségem lett volna rá, mert azért bántottak el sokan itt az elmúlt 30 évben. Igen, ez kéne, hogy igen, hogy a saját Insta oldalamról se záródja ki, mert hogy fogalmam nincs semmilyen jelszóra.
2: Én emlékszem, amikor új telefont vettél, és egy hétig próbáltatok Lacival beállítani, mert nem tudtad a jelszót, nem tudtad átköltözni az új telefonba. Úgyhogy szerintem neked nincsen kamu profilod.
1: De mi ez? Kis hitűség, önbizalom, hiány, önkép zavar? Tehát, hogy mi van a Channing mögött is,
2: érted? A kontrollvesztésnek az érzése.
1: Hogy?
2: Hogy azt, hogy nem tudod kifejezni magad úgy, ahogy szeretnéd, és hogy így beléd van szorulva ez a rettenetes indulat, és ezt valahogy szeretnéd mégis az illető tudtára adni, és meg a visszaigazolás iránti igény, hogy 1000 lájkot kapjon az, ahogy te gondolod a te véleményedet, nem?
3: Ja, mert a tiédet, a kamu profil véleményét fogják majd lájkolni.
2: Hát ő úgy érzi, hogy nagyon igaza van, tehát le kellett írnia, hogy nem tudom, hogy szerintem ez toxikus, és hogyha azt 1000-en belájkolták volna, akkor utána írhatta volna Zoénak privátban, hogy látod?
1: Látod, mit írnak, igen. Itt emlékezünk meg Lábas Vikiről és a Csöcsös Mauli esetéről, ugye? Oh. Tehát ez igen. Az minden időnk egyik.
3: De az nem kamu volt.
1: Az
3: egy félre ment, ugye, oda rossz helyre küldte.
2: Igen. A Csöcsös Mauli, az a legjobb összetett szó, ami valaha elkészült.
1: Tehát Lábas Viki véletlen elküldött egy üzenetet, talán Tolvaj Reninek, ugye, amiben ő úgy hívta a Tolvaj Renit, hogy Csöcsös Maugli. De hogy ez az üzenet, ez rossz helyre ment? Vagy ezt ő nem ő akarta? És ezt a Tolvaj Reni lehozta, ezt az üzenetet.
2: Üzenetet küldött, tehát is véletlenül neki küldte.
1: És véletlenül annak küldte el az üzenetet, akiről beszélt, és a Lábas Viki elküldte a Tolvaj Renit, hogy Csöcsös Maugli.
3: Igen, most milyen jó lett volna, azért, ha a kamu profilról küldi?
1: Azért, amikor ezt így megkapod, az elég erős.
2: Ugye, én azt szeretném kérni, ha egyszer eljutok odáig, hogy csinálj magad meg egy kamu profilt,
1: igen?
2: Akkor csak nyúljatok a hónom alá, kísérjetek.

0: de egy sikeres humorista. Sikeres ez a humoristának a része, ami benne van.
1: Igen, sikeres humoristaként álprofilon véded azt a humoristát, aki te vagy, és állsz bele mindenkivel, aki bántja az igazi karakteredet.
2: Ott azt gondolja, szóval, hogy ez az ember azt gondolja, hogy megszerezhet 100%-ot, mert ugye mindenki, tehát van az embert, vagy szeretik, vagy nem, de hogy olyan nincs, hogy mindenki szeret. Ő azt gondolja például ez a humorista, hogy ő ezzel elér odáig, hogy a most 70%-a szereti a magyar embernek, akkor ez 80 lesz?
1: Vagy nem mi? Hiszem, hogy ez van mögötte. Szerintem nem ez van mögötte. Szerintem emögött mindig az önbizalom hiány és az önképnek a hiánya van. Tehát, hogy én nem akarlak meggyőzni, hogy szeres, hanem nem tudom elfogadni, hogy nem szeret. A kettő nem ugyanaz. És egyszerűen nem tudom ezt hova eltenni. Hogy én engem te nem szeretsz, és nem is próbálok meggyőzni, hanem próbálok igazságot szolgáltatni. De ha én tisztában lennék önmagammal, és lenne egy viszonylag normális önképem, ilyen vagyok gyerekek, ha tetszik, igen, ha tetszik, nem, akkor nem próbálnának meggyőzni, mert nem igazán érdekelne, hogy mit gondolsz, vagy érdekel, meghallgatom, de nem teszem függővé az állapotomat. Tehát ő a saját állapotán javít azzal, hogy állnéven téged meg akar regulázni, hogy de nem utál javít. Már annyira. De persze, hogy nem javít, csak neki csak egy kicsit úgy érzi, hogy jobb lesz.
2: Igen, hát hogy még mélyebbre ásod magad ezzel.
1: Hát Channing Tatum a világ leghíresebb színésze, miért csinálja ugyanezt? Hát mert a csávó valószínűleg belül kicsit, tudod. Tehát belül van egy olyan önbizalom hiány, egy önkép zavar, hogy neki állnéven kell az exét, hogy milyen hülye vagy, hogy ott hagytad a Tatumot. Hát ki csinál ilyet? Hát azért ez elképesztően nyomorult. Miért nem tudjuk elmondani a nevét? Nem lehet elmondani a nevét?
0: Azért, mert nem, nincs pénze egy polgári peres eljáráshoz.
1: De mindegy is, hogy
0: kiről van
1: szó.
0: Te kaptam már olyan kommentet valakitől, ami azt érezted, hogy emögött van valami személyes ismeretség?
2: Őt nem egy nagy kommentolvasgató a Balázs.
1: Néha beleolvasok, de van, amit elolvasok. Az Oti után például elolvastam a kommenteket. Csodálatos kíváncsi vagy, voltam, hogy mi volt a Szigeten.
0: Olyan Daliás ez a fiú. Micsoda zene, micsoda szedtek.
1: Nem rohadsz te meg egy kicsit. Volt egy 60 ezeres Oti, ott kiraktunk egy aftermovie-t, az 2 perc, arra bejött még 1000 komment, az beleolvastam, hogy abból úgy lejön egy hangulat, beengedés, kiengedés, hogy érezték magukat. De hogy most
0: én... csak a jó kommenteket olvassa.
1: Hát a bannolok nyilván mindenkit.
2: Nem az elkezdőd, de aki csinálja az oldalt.
1: Tehát olyan komment, ami mögött én felfedeztem, hogy ő valójában nem az, akinek elmondja magát.
0: Ha megérezted azt, hogy ennek van valami nagyon erős indítatása.
1: Nem emlékszem ilyenre, hogy valakire gyanakodtam volna, hogy na ez nem a Józsi, nem. Hanem mondjuk a Denis, mert álnéven írogat nekem
0: akkor
1: mondjuk.
0: Például, ha mondjuk tegyük fel valaki...
1: Igen, mondd a szemembe. Igen, hagyd a macskás portrét, az álprofilodat inkább mondd reggel a szemembe, annak sokkal jobban örülök. Nem érdekel igazán.
0: Tehát valaki oda írná, hogy úgy néz ki, mint a Temus Kassa Tibi.
1: Igen.
0: Akkor tudnád, de hogy azt a Kassa Tibi írja.
1: Miért nyomaszt az oldaladon? Szálljál már ki a Facebook profilomról. Nem volt ilyen, megmondom őszintén. De én azért a negatív kommentektől sem megyek a falnak. Tehát, hogy azért, na, ismertek. Tehát, hogy
0: néhány óra sírás, ami átmegy rajta.
1: Igen. De most tudom, mert ez úgy jön le, hogy én az érzéketlen, a pszichopata, igen, aki büdös. Szociopata. Így
2: ezt
1: van.
2: Nem mondtuk most, hogy büdös vagy,
1: és
2: de rossz
1: az emésztésem is büdös vagyok. Tehát, hogy igen. Nem
0: és
1: tudom.
0: Kakálni, ennyi tudom.
1: Egyszerűen csak helyén vagyok magamban. Ez nem lehet?
2: Nehéz így egy
0: ráérzése. Adjunk ennek 15% esélyt, Balázs. Legyen ez a... Akkor legyen nulla.
1: De te se vagy, de azért te meg tudsz zuhanni. Te egy nem. Kicsit meg tudsz zuhanni.
0: Én
1: azért.
0: Csak olyan dolgok miatt zuhanok meg, amik szerintem mindenkinek nehezek.
2: A jogos bántás.
0: Figyelj, az igazság, hogy a bántásokkal úgy vagyok, hogy általában nem azok bántanak, akinek adok a szavára. Tehát, hogy nem a kap szokott írni egy SMS-t, hogy figyelj, csak te dagad el.
1: Na most megint miért kell tőlem idézni?
0: Tehát, hogy nem tőle kapom ezeket, hanem tehát akik rendben vannak magukkal, meg akik sikeresek, meg akik szeretik, amit csinálnak, akik fókuszáltak, tudod, akik ott vannak, ahol lenniük kell, azok kedves, normális emberek, azok kiegyensúlyozottak. Ők nem is látják azt a színét az életnek, amit sokan próbálnak úgy belét súlykolni. És amikor elolvasok egy nagyon gáz kommentet, amikor valaki nagyon-nagyon oda teszi magát, hogy most bántani akar engem, akkor ő azt felejti el, hogy ezeket az ilyen teljesen egyértelmű dolgokat én már rég megfejlődtem. Tehát nekem ez nem újdonság, tehát hívhat, mit tudom én, az összes kövér állat nevén, vagy akármit mondhat rám, tehát srácok, jártam általános iskolába, tehát ez már megvolt.
1: Ez már megvolt, igen.
2: Nem vagyunk. Ide több kell.
0: Úgy kell bántani, hogy igazán fáj. Mondom.
1: Mondom, hogy engem pontjaim. Én nem tudom, hogy tudnék-e olyat olvasni, ami igazán fájna. Ezt most tök komolyan mondom.
0: Nem, most írok egyet.
1: Tehát én nem tudom, hol van az a sebezhető pontom, amit még nem dolgoztam meg annyira, hogy ő azt most úgy nagyon megírná, és nekem az olyan nagyon rosszul esne. Nem tudom, hogy van-e ilyen. És én azt gondolom, hogy nincs, de nem azért, mert érzéketlen vagyok, hanem mi olyat tud írni, ami már nekem nagyon körül, 50 körül,
2: amit
1: még nem terápiáztam meg, nem dolgoztam ki, nem néztem vele szemben, nem látok rá, nem tudatosítottam magamba, és

0: nagyon új lenne, és igazán nagyon fájna. Na,
1: tehát, halljátok, pályázatot hirdettünk.
2: Balázs,
0: rajta!
1: Légy a kamicsacipőben, a szög a köröm alatt.
0: Légy a tüske
1: van évek óta.
0: Légy a tüske a cipőjében.
1: Várjuk azokat a többsoros pályázatokat.
0: Mi tud igazán fájni, és mi tud igazán rosszul esni? Egy felnőtt jellemnek az, amivel neked még valójában dolgod és munkád van. De ha ennek nagyjából a végére érsz, és soha senki nem ér a végére, és én sem értem, akkor az van, amit az Eszter mond, hogy olyan nagyon-nagyon nem tudnak már igazából bántani, hiszen tudod, hiszen dolgozol rajta, tudod, hiszen ott van. Vagy. Tehát, hogy
1: én elismerem, akkor valami mondjuk, amit csinálok rossz, de hogy, és akkor az most gáz, hogyha valami néha, tehát hogy az ember rosszat csinál. Ezt nem értik meg az emberek, hogy értem, mondasz egy visszajelzést, amit mondjuk meg kell fejlődnöm, és akkor ezt átgondolom, és akkor ezt megpróbál megfejlődni. De az, hogy van az embernek rossz tulajdonsága, vagy vannak rossz teljesítményei, vagy csinálj egy rossz bármit, az nem kéne, hogy probléma legyen, mert hát egész évben kell vizsgálni egy embernek az életútját, ahol vannak jó időszakok, rossz időszakok, sikerek egyáltalán, és ezt magadnak is bocsásd meg. Tehát magadnak is bocsásd meg, hogyha valaki veled igazságtalan volt, és leértékelt téged. Ezt nem kell továbbadni a következő embernek, hogy na engem most leértékeltek, most meg belerúgok a másikba. És innen fúj a szél a legtöbb esetben, hogy olyan emberek írják ezeket, akiket bántottak, vagy aki magát bántja, aki egyszerűen nem tud túl lenni azon, hogy megsértették.
0: Igen.
2: Saját magával van baj. Jó, azért az rosszul esett, mikor nem vettük észre az új magas sarkú cipődet.
0: Ha a francia mani kürömet nem veszitek észre, az tud szarul esni. Azt tud szarul esni, gyerekek, igen.
1: Hát, emel, jobban leszünk amúgy társadalmi legyen.
0: Igen.
2: És akkor

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Több mint 200 rendőrt vezényelnek át a közterületekre, védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak a Nemzeti Múzeumnál, az elektronikai termékek energiacímkéit ellenőrzik. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől több feladatot a honvédség vesz át a kiszeléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják majd el. A változtatással 219 rendőr szabadul fel, akiket elsősorban a fővárosi közterületekre vezényelnek át. Több kiemelt épületnél, köztük az országháznál és egyes minisztériumoknál ugyanakkor továbbra is a kiszeléti rendőrség teljesít szolgálatot. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6-tól délig egy földrengés következményeit szimulálják katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők részvételével. A gyakorlat során műtárgyak biztonságba helyezését, valamint sérültek felkutatását és ellátását is gyakorolják. Emiatt hétfő délelőtt a megszokottnál jóval több egyenruhás és katonai jármű jelenlétére kell számítani a múzeum környékén. 3 év börtönre ítéltek első fokon egy nőt, aki egy fizetett légyott miatt zsarolt meg egy férfit. A találkozót az interneten egyeztették le. A nő azonban nem kapta meg az előre kért pénzt, ezért telefonon zaklatni kezdte a férfit. Többször azzal is megfenyegette, hogy megöli, ha nem utalja át az összeget, ezért a férfi a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló bűncselekmény miatt. Az ítélet nem jogerős, az ügy másodfokon a debreceni törvényszéken folytatódik. Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerre, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fogyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltuk.
1: Nyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből eső sehol sem várható, viszont időnként megélénkül a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul a térségben. Holnap szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható, a nyugati és északnyugati tájakon viszont élénk lehet a déli délkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 0 és 10, míg napközben 22 és 26 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: én kérek tőletek egy kis segítséget, jó?
1: Hova itt menjek? Vagyunk,
0: hova menjek? Édes jó, drága anyám megvilágosodott.
2: Jaj, de jó.
0: Mert hogy nézi ezeket a kincsvadászos, ilyen licitálós műsorokat.
3: Nem, mama.
0: Ez már van az RTL-en, ez van a TV2-n, ez mindenhol van. Ráfűzött, nem tudom.
2: Mama is imádja.
0: Meglátogattam a múltkor. Mama is szereti?
2: Persze,
0: igen?
2: Szerintem az a korosztály.
0: Hát anyám azért még nem az a korosztály. Hát az anyád 90 éves.
2: És a tiéd mennyi? 70?
0: 58.
2: 58 éves a mama.
3: 58.
0: 58. Nem, 49 egyébként. Nagyon fiatalon szülött. 8 évesen pater azt mondta, hogy na gyere ide. De hogy is ne. 55-ös, 70 éves.
2: Na,
0: de hát, ránézésre
2: 69-nél egy perccel
0: 69-en több. Megnézte ezeket a ajánlós műsorokat, és azzal bízott meg, amikor legutóbb meglátogattam, hogy értékesítsek kettő darab képet a falról, amit úgy kell elképzelni, hogy leakasztotta megvilágosodva a sezlony feletti kettő darab kis képet a falról, becsomagoltuk újságpapírba, és kettő hete a csomagtartóban van, kettő darab, nem tudom milyen értékű kép, amivel mint egy ilyen halott szállító, így megyek balra-jobbra, amit hallom, hogy csapódik balra, csapódik jobbra néha a kép. Kihez vigyem el, aki nem fog átvágni, hogy kell bánni a családi műkincsel? Egyáltalán honnan tudom, hogy nekem ő majd ott igazat mond?
3: Miért nincs itt még a Tilla-Tilla?
0: Miért nincs itt valaki,
2: Tilla
0: aki...
2: nem ért hozzá.
0: Nekem az a szent meggyőződés, sem, hogy bárki ez mész tuti átvág. És azt mondja, hogy én ezt megveszem 300 ezerért, egy forinttal se ér többet, és utána és eladja 1 millióért. De lehet, hogy 30 ezeret ér, akkor viszont 3 ezerért veszi át. Kihez kell menni? Hogy kell egy ilyen családi örökséget felgöngyölíteni?
3: Egy becsűsre van szükség?
0: Egy jóféle becsűsre, aki azt mondja, hogy Báskám, ez már pedig igazi, úgyhogy ezért kifizetem.
2: Azért kezdjük már ott ezt a történetet.
0: Igen.
2: Hogy anyád leakasztotta a két Ripple Rónait a falról, aminek darabja 150 millió, és te bevágtad a merga hátuljába, és azok ott csúszkál?
0: Jó.
2: De mi van?
3: Ma lesz egy fontos hívásod, nem sokára anyukától lesz.
0: Alapjában most tulajdonképpen ez történik. 3 hete málnák és 3-6-os tejek között ezek a képek hánykolódnak a csomagtartóban, újságpapírba csomagolva.
2: Lehet, hogy csak a kerete, érted, egy közepes keresetű család egyévi ízé.
0: Lefotóztam, és megkérdeztem a Gipót. És a Gipó azt mondja, hogy van benne fantázia. De. A Gipó azt mondja, ha ez eredeti gyerekek, akkor...
3: Hogy mutasd már egy képet róla?
2: Hogy néznek ki a képet? Hát mi van rajta?
3: Az egyiken mesztelő van egy sellő, aki egy plázaparkolóban fekszik.
0: Munkácsi, vagy Csontvári, vagy mit tudom én.
2: Valami ilyen ismeretlen nevet ír.
0: Ez az egyik kép.
2: Ez ne hülyéskedj! Ez az ásító, inas ásítás nélkül.
0: Ez az egyik kép. Hát,
3: nem, ez a Silently, ez a csendesen ítélkező hölgy. Ennek az a neve ennek a festménynek.
0: És azt mondja a Gipó, hogy egy 19. századi fakeretben van benne ez a kép, érted?
2: Tehát a keret az biztos, hogy sokat ér.
0: A keret az azt sokat ér. Hova vigyem, hogy valami ószeres ne verjen majd ott át, érted?
2: Hát aláírás van?
0: Van, a hátoldalán van aláírás.
2: Mi a név?
0: Tessék?
3: Laci, te mit gondolsz?
0: A tököm mi a név, Ferje, mit tudom én? Hát várj.
2: Nem fotóztad le az aláírás?
0: De le van. Tessék?
3: Ez volt a panelban, azt kérdezi, Laci.
0: Az, egy pecsét is van a hátoldalán, de az valószínűleg csak az aukciós pecsét, ahol ezt a képet az 1800-as években eladták, érted? Hát itt most itt értékesítjük.
3: Te anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
0: Meg olyan csóron nézik ki, hogy az akkor a fotók, hogy 8 évesen a kis kilogott
2: a mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
0: Nem tudtuk, hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted?
2: Hogy ugye te sokszor elmesélted, hogy rengetegszer költöztetek gyerekkorodba.
0: Igen.
2: Hogy anyád minden rablás után, érted? Hogy került ez hozzátok? Egy szegény család voltatok.
0: Hát mostanáig, Feri. De most fölnéztünk a kredenc fölött a képre, és azt mondtuk, meg vagyunk mama.
3: Most
0: a
3: recepcióról telefonálnak, hogy furcsa illetíten behatókat látnak.
0: Föltörték a kocsit. Föltörték a kocsit, csak szólok, hogy aki ma veszi a kocsit, én ezt ma kiveszem. És egy ügyvédi letétbe helyezem ezt a kettő darab milliós képet.
3: Ugye ennek szoktak jönni kitakarítani az autódat.
0: Igen.
3: Hogyha kinyitod, és olyan lesz, mint a Mr. Bean filmben, már csak egy sketch lesz, hogy ezek tudod, hogy
0: kiveszi belőle a képet, és elviszik.
2: Vigyük ki szombaton az ecserire. Szerintem
3: annál
2: jó,
3: Pejni. Az ecseri a kedvenc helyem.
0: Úgy vágnak át, mint szart a
2: Polákon. De jövő ma.
3: Majd én viszem ki.
0: Képszakértővel kimegyünk így hárman az ecserre, de mennyi időt adnak el nekünk? Gáspét számla többet, és vezetnek meg minket ezzel a képpel.
3: Csokolom, képünk van, mit adnak érte?
0: Azt mondják, Balázs, bízd a Julira, ő megoldja. Igen. A kincsvadászokban van a Medgyessy Balázs, aki ugye előre felméri a tárgyakat. Lehet, hogy őt megpróbáljuk felhívni, hogy így látatlanban mit tud mondani. Csak így kíváncsiakból. Van ilyen történet, hogy így a családod leakaszt egy képet, és kiderül, hogy nagyon sokat ér? Valószínűleg ezek a történetek nincsenek, nem? Van ilyen, hogy lóg valami a falon 30 évig, az ősök meghalnak, beviszed, és azt mondják, hogy figyelj, ez a kép, ez brutál.
2: Tehát, hát ez egy csomó ilyen sztori van, hogy elfeledett munkácsi került elő.
0: Valahonnan egy
2: a panel hatodikról, mert fogalma nem volt senkinek, valahogy oda került a családhoz, a nagypapa odaadta, hogy ezt most már nézzétek ti, ezt a képet én unom, és aztán kiderült, hogy több százmilliót érő kép.
0: Aha.
2: Ez rendes.
0: Igen, úgy ültük körbe, mint gyerekkorunkban a zselészalon cukorbödönt, érted? Forgattuk a Gipóval, beszélgettünk, beraktuk a fotót, kielemeztük. Hát itt már mindenki látta, hogy a nyugdíjas évek azok a szüleimnek majd valahol, nem tudom, az Ománban telik majd.
3: Nem szabad akaratukból, de
0: nem szabad akaratukból, de elmennek majd, érted? És a dubai hercegségben mulatják, aranyba lógatják a lábukat. Na most ennek általában tényleg az a vége, hogy elvisz, és azt mondják, hogy aha, nagyon jó, a keret 8, a kép 3. Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a festni, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. Kit is hívunk, Laci, segíts nekik? Medgyessy Balázs, hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
1: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
0: Ciao Balázs, hello. Te vagy az, aki ugye a Tillával a TV2-s műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
1: Igen. Nézzük meg.
0: Te nézed meg, aha. Te látatlanban nem nagyon tudsz gondolni, hogy képről semmit mondani, meg ez
3: így nehéz is lenne. Csak írnak neked pár szóval, miről van szó, és mondd el, hogy érdekel, és ha igen, mennyiért.
0: Igen.
2: Jó, mennyit adsz érte?
0: Lenne ki...
1: Figyelj, ez a teljesen normális dolog, tehát hogy ma ti a második híváson vagytok, állok a dugóban.
3: Bocskor hívott előtte.
1: Erre azt szoktam mondani, hogy van egy autón, van négy kereke, de piros. Aha. Igen.
0: Okay,
1: miről van szó?
0: Hogy néz ez ki? Tehát hozzád be kell menni, be kell vinni a kettő darab képet, és akkor te azt ott egy perc alatt, 10 perc alatt, egy óra alatt elemzed, megmondod. Ha felszeretnék mérni két képet, hogy nagyjából ennek mi az ára, mennyibe kerül. Ez két kicsi ilyen pici festmény kézben elfér egy ilyen fakeretben. Most egyelőre így néz ki, hát nyilván részletesebbet nem tudok mondani. Hogy ez be kell hozzád menni, gondolom.
1: Nekem van egy jelvem, én annak idején az egyetemet meg a tanulmányomat állami ösztöndíjjal végeztem minden ott, úgyhogy mindenkinek egy darab képet megnézek az életbe ingyen, tehát itt kezdődik. Tehát ha most okosak vagytok, akkor ketten jöttök két képre a hónotok alatt, tehát nekem az ilyen tök régi elv, és akkor az gyakorlatilag az működik.
2: Miért egyébként egy ilyen becsüs meló, tehát azt mondod, hogy ez a kép ér 50 ezret, ennek a 10%-át kérem azért, mert fölbecsültem, vagy ez hogy működik?
1: Nem. Valaki így számol, meg úgy számol, én nem úgy szoktam számolni egyáltalán, tehát én általában nagyhagyatékokat becslek, tehát hogy egy komplet nagyhagyatékot, és a nagyhagyatéknek a becslése, a szóbeli becslése, hogyha mondjuk nincs peres eljárás, nincs vitás, tehát hogy tényleg oda megyünk, és kvázi, mint a műsorban végigjárjuk a lakást, hogy akkor mit található benne, melyik kor, mennyibe kerül, az 40 ezer forint mondjuk Budapesten. Aha. Belül. Nettóba, vidékre ugyanez plusz az üzemanyagköltség. Aha,
2: tehát nem úgy van, hogy amekkora az összeg, amit aztán lehet kapni, annak egy bizonyos százaléka.
1: Nem.
0: Mennyire sűrű? Ha mennyire sűrűn történik meg, hogy tényleg besétál egy család, és a hatodik panel lakásban leakaszt egy munkácsit. Tehát ezek a nagy találások, amik azt mondod, hogy atya, úristen, hölgyem, uram, ő nem tudja, hogy mi van a kezében valójában.
1: Hát a nagy munkácsi hatodikor azért nincs, mert a nagy munkácsi nem fért be a liftbe.
2: Akkor kis munkácsi.
0: Most érted, hogy mit kérdezek, igen. Tehát, hogy tudod, hogy megérkezik, hogy 20 értem. Vagy 30 ezer, és kiderül, hogy 3 milliót ér a kép.
1: Én azt mondom, hogy havi szinten, vagy két havi szinten van egy megkönnyezett döbbenet.
0: Hogy milyen
1: érdekes? Az úgy jó érdekes.
0: Aha.
1: Az úgy jó érdekes. Két havi szinten
3: okozni?
1: Biztos, hogy van egy család.
2: Melyik volt a legdrágább?
1: Igen, melyik volt a legdrágább?
2: Igen, mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg...
1: A legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. Festmény volt egyébként, és az érdekessége az volt, hogy így az űrge az úgy, ahogy volt a kanapén, ott el is hívtak, hogy megnézem személyesen, az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van, és ilyen nagyon kérdeztem, hogy valami történt, vagy valami, hogy hát nem, volt itt valaki, az ügyért ért a 100 000-et, csak oda akartuk adni, csak nem volt már a 100 000, és elment, hogy majd jön délután.
0: És közben 12 milliót ért a kép.
1: Igen.
0: Azt a mindenit. Figyelj, te ilyenkor nyomott áron veszed át? Tehát, hogy te ilyenkor már gondolkozol azon, hogy én megveszem 200 000-ért a kép, 400 000-et ér, ezért én nyomott áron veszem. Nyilván nem a piaci árat fizeted, mert ezen te ugyanúgy keresni akarsz, nem?
1: Nem. Én nem veszem át. Tehát, hogy...
0: Te megmondod, hogy mennyi.
1: Hogy aha. Nem. Én megmondom, hogy mennyibe kerül, és az egy más-más történet, tehát hogy az egy más történet, hogyha valaki el akarja adni, akkor milyen lehetőségek vannak.
0: Aha.
1: Az egy második fejezet, és akkor az egy másik díl, hogy megbeszéljük, hogy kapok érte x százalékot, meg én azt nem is szoktam aznap megbeszélni.
0: Uh-huh.
1: Az a tiszta sor, igen?
0: Küldtem most rád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Nézd már rá, légy szíves, elvileg a Laci átküldte neked SMS-ben. Nem is az összeg érdekel, mert tényleg összeget mondj, csak azt mondnak, hogy fussunk ezzel még egy kört, vagy vigyem vissza onnan, ezt kaptam. Hogy ez körülbelül, mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek nálad.
1: Szerintem igen.
0: De látod? Hát, és így rámondtad egyből?
3: És az aláírás nem láttad, hogy arra mit gondolsz? Ki lehet a kép?
0: Van pecsét is, ha minden igaz.
1: Látom, most,
3: lehet, hogy köré keveredett néhány Laci saját fotóiból.
1: Van egy hölgy, egy 19. századi hölgy portré, amit látunk. Feltételezzük, még az is lehet, hogy csontra van festve. Ez egy nagyon finom portré. Maga a keret az egy blondelmasszás 19. századi keret. Valószínűleg 19. század közepe az ékszerből ítélve, illetve a hölgyből. Ez eddig nem rossz az én.
0: Ne haragudjatok, gyerekek, másik holnap nem jövök dolgozni.
1: A másik, a következő az gyakorlatilag egy képkeres, a Donát Sándor ez egy képkereskedő, egy századfordulós képkereskedő, tehát azt tudjuk, hogy már a századfordulón ezzel valaki kereskedett, tehát biztos, hogy öreg a tárgyunk. Ha ez nem a legjobb minőségű kép, a következő egy azt nézem, hogy ez egy ilyen
0: egy pecsét, aha, vagy valamilyen, igen, ez talán a Bécsi Múzeumnak egy ilyen.
1: A penés, most nem járok még ott, még vissza vagyunk egy kicsit.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy kicsomagoljam az újságpapírból, nem tesz neki jót?
2: Meg azt, hogy rászkódik a kocsiba.
0: És egy adag rizskók van rajta.
1: Az nem ártana.
0: Egy adag rizskók van rajta egy hete, meg egy némi kovácsos uborka az anyukámtól. Tehát akkor azért mindenképpen vegyem ki.
1: Hát a konzerválást nem ilyen formában szoktuk találni a múzeumban, de...
0: Okay. Jó, figyelj, akkor viszont jó. Tényleg lehet, hogy megkereslek, mert akkor itt gyerekek, hát itt mama költözik. Mama goes to Dubai.
1: Nem rossz kép, egyik se.
0: Na, jó, van menne fantázia. Hát ennyi, gyerekek, hát ennyi. Így van. Ez.
3: Eddig a most dobanogat.
1: Remélem, most te képeidet mondtam, mert jött az egy pár kép az ismeretlen számokról.
0: Laci küldött neked, igen, a szerkesztőnk Laci küldte át a képeket előről.
1: Jó, igen.
0: Oké, van ez.
1: Na, ez érdekes. Fussunk egy kört.
0: Oda nézd! Gyerekek, hát itt aztán hívom a mamát mindjárt, hogy mama, mész Dubájba.
3: Nagyon izgalmas.
0: Oké, okay, Balázs, nagyon köszi. Bocsánat, hogy így rátörtünk, nem volt ez lebeszélve, de köszi, hogy segítettél. Beszéljünk akkor, jó?
1: Sziasztok, szépen!
0: Viszem a tárgyakat.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

zenéli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a

Fejt a konténer. Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót. Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez

0: történel. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy hétvégén is, Balázsék extra pillanatai után pedig már a Rádió 1 zenék ki a főszerep. Balázséknak extra pillanatai október 9-én is lesznek, mert hogy akkor jön a nagy Rádió 1 konténer nyitó parti, reggel 6 és 10 óra között a Duna Plaza főbejáratánál lehet találkozni a konténerrel és kedvenc reggeli csapatunkkal. A mikrofonnál most per Kis Márti, üdv mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

egy csak igazi mai sláger, mégis folyamatosan kapom a top 500 boxokat is. Hát az előbb Zoli egy komplett David Guetta antológiát elküldött nekem. Én szerintem egy dalt se hagytál ki, Zoli. Ez a dal is szerepel a listán, a Play Hard, úgyhogy felírtam. Októberben ismét jön Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája, a Rádió 1 top 500. És ez már a visszaszámlálás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: között.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg 2 dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóth Abig jellel közösen készült dal. Accent, Sugar Daddy, ezt azon nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett

konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalak.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden, most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-ig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy egy szuper diva folytatásban Jennifer Lopez, aki mindig elképesztően fest. A héten például Milánóban kapták lencse végre a Vogue World Milano 2026 eseményén. Ex-férjéről, Ben Affleckről kevésbé hízelgő képek keringenek a neten, félmeztelenül strandol Honoluluba, hát az ember általában nem mackó felsőben szokott, és egy ilyen óriás sárkány tetkó van a hátán, egy ilyen színes főnix madár, és azon megy most a találgatás, hogy az igazi vagy sem. Hát írta valaki, hogy ezek ilyen régről előszedett fotók, 2015-ös képek Ben Affleckről, úgyhogy biztos, hogy nem AI. Tényleg egy színes, szivárvány színű főnix madár van Ben Affleck hátán. Valaki írta kommentben, hogy most már érti a kapcsolatot a két ember között. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ezt hozom most.

csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig az Z-generációs német énekesnő Loi, aki jelenleg két dalával is ostromolja a rádió egy top 50-et, az egyik a Get Lucky, a másik pedig a Golden Summer, és hogy melyiket készítettem be a következő óra elejére? Mutatom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett!

0: konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, szeptember 27-e van, vasárnap, és gondoltam, összegyűjtöm az érdekes világnapokat, tehát olyan furcsa világnapok vannak manapság, például lapíts le egy dobozt nap, crush a candy, van egy ilyen kezdeményezés, jó pofa, környezettudatos kezdeményezés, arra ösztönöz mindenkit, hogy az újrahasznosítás előtt tapossa, vagy lapítsa ki az alumínium üdítés és sörös dobozokat, aztán ott van az ölej meg egy vegetáriánust nap, oké, ez is így szerintem teljesíthető. És reggeli talkshow vezetők napja van. Tessék, Morning Show Host Day, ez az elnevezés. Ezen a napon koránkelő rádiós és televíziós műsorvezetőket ünnepeljük. Akik ilyenkor vasárnap délelőtt 11:30 magasságában alszanak éppen,

csak igazi mai sláger megy. Alex Warren, a Grammy-re jelölt sztár a folytatásban és a 2026-os White Child albumáról. Egy dal, egy nagyon-nagyon ismert Rádió 1-es kedvenc, a Fever Dream. 2025 előtt leginkább Coldplay stílusára hajozó keresztény rockot hallgatott, ezt tavaly a Guardiannek nyilatkozta, de szélesítette most a zenei repertoárt, és ennek hatására született az új album, amiről

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a

a konténer. Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez

nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Ákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
4: Séta?
5: Gondoltam.
6: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
5: Indulhatunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!

Mixben szólnak a legnagyobb rádió egyes zenék. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig egy svéd DJ-producer, legenda, aki túl korán hagyott itt minket, Avicii, aki alapvetően progressive house-ban, electro house-ban utazott, de gondolt egy nagyon bátrat, egy nagyon nagyot, és beépítette a country, azon belül is a bluegrass alműfaj elemeit a zenébe. Ezt korábban ennyire bevállalósan senki nem csinálta meg. Jön a The Night!

0: slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

csak igazi mai sláger megy. Bibi Rex és az újdonság a New Religion, a Sample az alap pedig nagyon ismerős. Minden idők egyik legnagyszerűbb EDM himnusza, a Drop Race, az ikonikus I Can't Get No Sleep az Insomnia Faithless-től. Érdekes tény, hogy ennek a demója egy kerti fészertákol stúdiójában készült. Sister Bliss, a csapat női tagja feljátszotta szintén az alapokat, és ők adtak engedélyt Bibi Rexáéknak ehhez a dalhoz. Közösen jegyzik Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

Daily Mix a Rádió Egyen. Minden délben. Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.

igencsak igazi mai slágermegy. Hamarosan például a Grammy-díjas német DJ producer Purple Disco Machine, akinek az apukája annak idején a berlini fal leomlása előtt Budapestről szerezte be a Bakelit lemezeit, és mutatta meg azokat a gyerekének, a kis Tino Pionteknek. A manchesteri szintipop elektropop zenei duo a Hertz klasszikusát gondolta újra, és készített belőle egy elképesztő jó remixet. Wonderful Life jön nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország legfőbb

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

az érdeklődés a konténerjátékunk iránt is, ami még két héten át tart, ez egy nagyon fontos info, és a nagy konténer nyitó parti az október 9-én Balázséknál lesz reggel 6 és 10 között, a helyszín pedig a Duna Plaza főbejárata. De minden a konténerjátékunkkal kapcsolatos fontos info ott van a radio1.hu-n. Hozom David Gettájékat.

0: napig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert ha a top 500 voksok is folyamatosan érkeznek, most egy Viber üzenetet olvasok, Timi írta: szia Márti, csak úgy, mint tavaly, idén is Shawn Mendes dalára voksolok erre. When You're Gone felírtam, ezt úgy emlékszem, hogy tavaly ott a középmezőny táján végzett. Egyébként több Shawn Mendes dal is szerepelt a Rádió 1 top 500-as listán, és a folytatásban is őt hozom, egy óriás nagy...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy hétvégén is. A számunk 0620-311-111.
1: Hello, tia!
2: Szeretnék szavazni a Top 500-ra.
1: Top 500 listára.
0: Na, tetszik, hogy így felváltva mondjátok, akkor két fogs is jön?
1: Hát, legyen kettő, hogyha lehet.
0: Na, legyen. Lepjetek meg, srácok.
2: Jó, én szeretném mindenképpen a

0: Jersey.
1: You know, it's Ed Sheeran to the Shape of You.
2: I'm in love with your body.
0: Felírta Ed Sheerant is a listára, ő egyébként korábban nyert már top 500-at, a folytatásban is őt hozom.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt. Ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, Mirel.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

legyen, csak igazi mai sláger megy. A következő fél órában is nagyon változatosak leszünk. Jennifer Lopez, Faruk Hosz, Swiss Disco, Olivia Rodrigo a legnagyobb szupersztárok. 3 órakor pedig startol a Top 50-es listánk, amiből kiderül, hogy aktuális kedvenc Rádió 1-es zenénk hanyadik a héten. Györke Attila indítja majd a listát, én pedig hozzam nem sokára a Sugar Daddy-t.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: olyanok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

megjelenés, a Save Me Tonight. Hát a Dávidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert hogy az apukáját is Davidnek hívják, David López, Puerto Ricói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz, olyan 10 évig együtt voltak, amíg be nem indult az énekesnő zenei karrierje. Hozom már is!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rihannát hozom a folytatásban, akiről kiderült a héten, hogy nagy Céline Dion rajongó, mert hogy részt vett Céline Dion párizsi visszatérő koncertsorozatán, mint néző, tehát természetesen azért ellopta reflektorfényt Rihanna, és hogy miért nagy dolog Céline Dion visszatérése, hát ugye neki van egy nagyon komoly autoimmun betegsége, egy nagyon ritka betegség, konkrétan gyógyíthatatlan, merev ember szindróma, SPS, 2022-ben diagnosztizálták Céline Dionnál ezt a ritka neurológiai autoimmun betegséget, és most 6 év kihagyás után

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

csát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: tessék!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620-311-111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

semmi esetre sem popsztáralkat, inkább anya kedvenc pici fia. Ezt nem én mondom róla, hanem egy neves zenei szaklap, akik persze megjegyezték azt is, hogy ennek ellenére a 21. század egyik legnagyobb popszenzációjáról beszélünk. És ez így is van. Ez tőle a friss kedvencünk, a Live It Up!

0: részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió egy top 50. A 28.
1: Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger a Fever Dream. Magyarul Vadóc lett az album címe, mert hogy édesapja anno így nevezte az énekest, Wild Child. Na hát ez a Vadóc mostanra ilyen szuper pop dalokat gyárt, mint ez. Fever Dream, 28.

0: Maradjon, csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, a rádió egy top 500-ra a hétvégén is lehet szavazni, ugye az elmúlt 20 év legjobb zenéjét keressük, és aki úgy gondolja, hogy az aktuális kedvenceknek is ott a helye a listán, szavazza be őket. Minden részlet a weboldalunkon a radio1.hu-n, én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát a 27. helyen álló dallal, I Don't Wanna Wait, mindjárt jön David Guetta és a One Republic.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett

konténer. Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót. Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez

0: helyszínen. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Lose Control. 25. Lady Gaga-tól a Dead Dance.
1: Rádió egy top 50. A 24.
0: Az újdonság, a Lovers on the Dance Floor. Blondistól, aki már gyermekkorában megfertőződött a zenével, a bulikkal. A szülei rengeteg partit rendeztek a lakásukban. Édesapjának egy Korrekt Bakelit lemez gyűjteménye is volt. Tele volt velük a ház. És mindenhol, de tényleg mindenhol hangszórók lógtak a plafonról. Hát csodálkozunk-e azon, hogy egy ilyen gyerekkor után DJ lesz az emberből? Blondis, 24. az új dalán. Lovers on the dance floor.
2: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Top 50-ben is. Lady Gaga a 20. helyen énekelt, ez volt az Abracadabra, amit Accent, Sera és Misha Miller követ. Don't Leave 17-ből lett 19.

Ed Sheeran pedig próbált kimaradni a politikai adókapokból, úgyhogy nagyon sok rajongója a szimpátiáját elvesztette, de a turnéján fellépő többi sztárt is, meg a zenekarát is, akik mind McLemore támogatták. Úgyhogy a legutóbbi philadelphiai koncertjén Ed Sheeran könnyek között magyarázkodott a történtek miatt, aki próbálta erősíteni, hogy a döntést a szervezők és a helyszínek hozták meg, nem ő, és ő személy szerint a zenéjével az egységet próbálja képviselni. Hát ilyen dolgok történnek körülötte. Ed Sheerantől és Martin Garrix-től az új dal, a Repeat It, ezen a héten a 17.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán

0: kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön.
0: A Top 500. Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalad.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-ig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Séta?
4: Gondoltam.
5: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
4: Indulhatunk.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Ott a nulla lehetősége.
6: De ne nyomasszon!
3: De hogy nyomasszon? Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
6: Egy pékségbe nyomjál két nullastáskáért.
7: Számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek három pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
6: Gyerekek, tehát a végén kitalált, a zseni volt.
7: Hát zseni, hát.
6: Zseni, a félelemre alapozott...
7: Szégyenérzetre
6: alapozott tarhálás.
7: Így az, így van.
6: Óriási marketinges így, volt, így, aki így, kitalálta.
7: Abszolút...
6: Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, azért... hogy egy gyáva szar vagy.
7: Igen.
6: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de hát nem vagyunk tökösek.
7: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi az acskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal? De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
6: Hát, szerintem tök vali.
7: Egyebek, azt teljesen adom, hogyne? Nem arról van szó, de ennél mit? Hogy én labírozok a kávéimmal? Arra, Laci, hogy megköszönje. Értem, hogy mosolyog meg, kedvesen, de én is mosolygok rád, Beles, azt nem adsz a végén jattot.
6: Hát,
7: milyen jó, mert ők terminál. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10-20-30 Balázs?
6: Nyomhat
7: nullát?
3: Igen, terminál a besétál.
6: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mert a húzat előre megkapnád reggel. Vicces, hát mint a húzat úgy rányomnám a nullát.
3: Ez a lecska, nulla.
6: Minden nap jönnétek 8-an egy terminálra. Hát már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
7: Hát érted, ez a dolgom. Ezt vagyok, megcsinálom.
6: Gyerekek, marketingből zseni volt.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mixerek nektek, az igazi imaslágerek, és sírlott, és kiveltenek húzok hamarosan, azt is sem mondom, Alex Kenji Bambale!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezik!

Fejt a konténer. Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez

0: történel. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább 2 darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Ott a nulla lehetősége.
3: De ne nyomasszon!
2: De hogy nyomasszon? Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
3: Egy végségbe, nyomjál két dúlostáskáért.
4: Anna. Számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek három pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
3: Gyerekek, tehát a aki végén kitalálta, érte? Zseni volt.
4: Hát zseni, hát.
3: Zseni, a félelemre alapozott...
4: Szégyenérzetre
3: alapozott tarhálás.
4: Így az, így van.
3: Óriási marketinges volt, aki kitalálta. Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, hogy egy gyáva szar vagy.
4: Igen.
3: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de hát abban nem vagyunk tökösek.
4: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi a zacskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal? De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben. Az teljesen adom. Hogyne? Nem arról van szó. De ennél? Mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra, hogy megköszönj. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolygok rád, Balázs, azt nem adsz a végén jattot.
2: Hát, Anna,
4: milyen jó, mert ő terminál. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs?
3: Milyen jó, hát
2: ne ilyen terminál a besétál.
3: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mint a húzat előre megkapnád reggel. Vicces, hát mint a húzat úgy rányomnám a
2: nullát. Nulla.
3: Minden nap jönnétek 8-an egy terminálra. Hát már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
4: Hát érted, ez a dolgom. Ezt vagyok, megcsinálom.
3: Gyerekek, marketingből zseni volt.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Igazi ma is láger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

rengeteg dolog van a Rádió Egyen, igen, a Rádió Top 500, a Rádió Egy Konténer, azért nem lehet unatkozni velük, ugye fiatalok? Na, menjünk tovább, úgy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik Jennifer Lopez, David Guettával, Save Me Tonight, mikor én közben mondom valamit, ami fontos, 19 óraig, mixélek nektek, ez igazi mai

0: Tisha Samtime, Open Eye.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Show a Rádió Egyen.
1: A Kívánság műsor elkezdődött, ötjöri műsor. Én ez azt jelenti, hogy egészen 20 óra ég tudott kelni tőlem egy dalt, a 0623 111 111, remit most kicsoda. Halló, halló!
2: Halló, szia Kuki, Erika vagyok.
1: Mi újság, Erika, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hát mondanám, hogy jól vagyok, de én egy kicsi megfázással küzdök.
1: Ó, sokan vannak így ezen most már, hidd el nekem, nem vagy egyedül. Egy tanács, egyél sok gyümölcs, C-vitamin, forró tea és egy kis forrókád.
2: Ez jól hangzik.
1: Na, akkor hajrá, csak rajta múlik. Holnap munkában nincs munka, mi lesz?
2: Igen, van munka, úgyhogy kicsit nehéz lesz így betegen.
1: Elhiszem, kitartást kívánok neked, és jó bulást, jó?
2: Na,
1: mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Én Lloydtól szeretnék kérni egy számot.
1: Legújabb, jó lesz, Golden Summer?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Én most magamnak, így a gyengélkedés mellé, és mindenkinek, aki esetleg még ugyanezzel küzd.
1: Kitartás, veletek vagyok, jó, Erika?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy telefonáltál, szia-szia. Hello, hello. Lányok, fiúk, nincs mese, érkezik Lloyd Golden Summer, az elég újabb dalt, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is lager megy.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Ha esetleg vacsisztok, jó étvágyat kívánok mindenkinek, lennök fiú, de közben folyka kívül, van még egyszer, kuki, folyka kívánság műsor nálunk, van a túlsó végén, újabb kedves telefonáló, halló, halló.
2: Szia, kuki, dájdajok.
1: Na, mi újság? Hello, mi újság, David?
2: Minden nagyon jó, minden nagyon szép. Lassan vége van a mai tök jó hétnek, vagy egész héten ilyen tökös bulik voltak, úgyhogy még jövő héten is az lesz, hogyha valaki erre jár, akkor jöjjön be Martonvásárra, mert itt jó a buli.
1: Na jó, jó a buli, akkor mindenki menjen oda, az egész Magyarország, be. 10 millió ember.
2: Hát azért nem mindenki, mert akkor nem fogok elférni.
1: Hát te ott vagy, hiszen ennek van egy szabad helyed, nem?
2: Igen.
1: Na, okay. Na, kiáltottam, Lost Frequencies, a legújabb, Leave It All, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Hát szeretném közel a családomnak, a gyerekeimnek, Patriciának, Patriknek, Dominiknak, mindenkinek, aki szereti, neked is. Úgyhogy...
1: Nagyon szépen köszönöm, rám gondoltam, nagyon jól esett, tényleg. Végre kicsit szerepelek én is benne, jaj de jó. Jó, rendben, akkor jó bulizás nektek, kitartásaitnek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én örülök, hogy bekerülhettem az adásba. Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia David. Hello, hello.
2: Szia, szia.
1: Nincs mese, zene érkezik, akkor a legújabb Lost Frequencies, nálunk a szám címe Leave It All. Alejo Pukika, mi nincs be?

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét mindenkinek, lányok, fiúk, köszönöm szépen, hogy velem vagytok. A vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Halló, halló.
2: Szia, Kuki, Kata vagyok, és szeretnék egy hört számot kérni.
1: Oké, rendben, értettünk. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak szeretném küldeni, meg minden barátomnak.
1: Magának és minden barátainak, jó.
2: Igen.
1: Jó, sok barátod van?
2: Hál' Istennek azért vannak, igen, köszönöm.
1: Na, és szoktatok néha menni buliba, vagy találkozni, vagy...
2: Igen, pont tegnap voltunk egy fesztiválon, igen? Becsésen.
1: Igen.
2: A Becsési Káposzta Fesztiválon, és itt szuper jó bulit töltöttünk.
1: Ott volt a kollégák Baranács Ila, nem?
2: Így van, így van.
1: Jól csináltál dolgai, vagy nem? Nem, akkor tudod, felhívom, és akkor már azt mondom, hogy ki ott kicsit szedd össze magad, mert ez így nem jó.
2: Nem, nagyon jó bulit csinált a bárány. Az, arra is mentünk, kimondottam.
1: Ja, értem, értem. Oké. Okay. És lehet volna Kuki egy másik garázsban, akkor jöttél volna hozzám, ugye? Ez egyértelmű.
2: Mindenféleképpen egyértelmű.
1: Persze, persze. Jó van. Na, kitartás neked a hétre, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm szépen, és további szép estét nektek.
1: Nektek is. Hello, hello. Szia, szia. Hello. Aljap, érkezik nálunk Hertz, és ott van mellette a Pepper Disco Machine. A szám címe Wonderful Life 25, oh yes, my friend.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: estét mindenkinek, lányok, fiúk, nem sokára vége a kívánság, nem még egyszer kuki, vége a kívánság műsornak, de itt van az utolsó mai telefonaló. Hello!
1: Jó estét kínálok, érdemi értékteremtéssel foglalkozó Viktor vagyok, de?
0: Na mi újság, hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, egy kicsit jobban, de még nem tökéletesen, mint hallod, hogy mit halljátok, mert úgy keresni ezen a 3-4-5 napon, ami ilyenkor szokott lenni. A nem létező megfázásnál, de?
0: Volt egy kedves hölgy, aki volt engem, és ő is meg volt fázva, szóval én is kicsit, hogy mondjam, folyik az orrom. Az egyik fiam teljesen taknós, szóval figyelj, van egy ilyen. Jön az ősz.
1: Add meg a számát, hogy meggyógyítsuk egymást.
0: Köszönjük szépen, nem kell. Köszi. Na, mit, inkább mondd meg, mit szeret... Ó, tényleg szépen köksz, mit szeretnéd kérni?
1: Viszont a nevetésnek gyógyító ereje van. Valami zenét tőled. Úgyis olyan produktív vagy mostanában, ha jól emlékszem.
0: Ja, az vagyok én, az biztos. Jó, a saját zeném? Cookie Cannon Fire, jó lesz?
1: Tökéletes.
0: És kinek szeretnék
1: küldeni? Hát csavarom is a hangerőt.
0: Nagyon helyes. És kinek szeretnék küldeni?
1: Hát minden betegnek. Gyógyuljunk meg.
0: Így van. Én ezt kívánom, hogy mindenki gyógyuljon meg. Jó, rendben uram, köszönöm szépen a telefonon, te vigyázz magadra, és tényleg jó bulást kívánunk neked, jó?
1: Én is köszönöm. Sziasztok.
0: Ciao. Érkezik a karasát dalunk. Sőt, mi elmondjuk, figyeljétek jól. Sziasztok, Kuki vagyok.
2: Én pedig Kárnel.
0: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
0: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Ott a nulla lehetősége.
3: De ne nyomasszon!
2: De hogy nyomasszon? Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
3: Egy pékségbe, nyomjál két nullás
4: táskáért. Számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek három pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
3: Gyerekek, tehát a aki kitalált, a zseni volt.
4: Hát zseni, hát.
3: Zseni, a félelemre alapozott...
4: Szégyenérzetre
3: alapozott tarhálás.
4: Így az, így van.
3: Óriási marketinges volt, aki kitalálta.
4: Abszolút...
3: Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, azért... hogy egy gyáva szar vagy.
4: Igen.
3: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de általában nem vagyunk tökösek.
4: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi az acskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal? De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben. Az teljesen adom, hogy ne? Nem arról van szó, de ennél mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra Laci, hogy megköszönj. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolygok rád, Balázs, azt nem adsz a végén jattot.
2: Hát, Anna,
4: milyen jó, mert ők terminál. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs?
3: Milyen jó lenne,
2: Ilyen terminál a besétál.
3: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mert itt a húzat előre megkapnád reggel. Vicces, hát mint a húzat úgy rányomnám a
2: nullát. Nulla.
3: Minden nap jönnétek 8-an egy terminálra. Hát már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
4: Hát érted, ez a dolgom. Ezt vagyok, megcsinálom.
3: Gyerekek, marketingből zseni volt.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1-pot.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szok kellemes szép estét, hölgyek és urak, a héten már harmadszor a rádió stúdiójában a lejátszók mögött a diszkosítben Bárány Attila, indul a bombasztikus diszkosé.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek a hét utolsó napján, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FMM webben, applikáción keresztül, tartsatok velünk.
2: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nálgyedem a publikum, jó magam, hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
0: Kezdünk is még hozzá igazi mai slágerre, mi mással, hát hiszen bombasztikus.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrian színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Bárány Attila Mixer, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, azaz 3D-ben vagyunk, és kérem szépen legközelebb diszkosít Legends, október 24-én lesz, méghozzá Békés Csabán találkozhatunk.
1: Amíg el nem felejtem, gyerek!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten én teljesen stabil leszek, és a hétvégén az én fogadott húgom, az a Susunak lesz az esküvője, és ott leszek egész este DJ, illetve ceremónia mester, all night long-ba, de tényleg úgy, hogy délután 2-től hajnal 2-ig nagyon durva lesz. Hát az kemény lesz.
1: Az hosszú lesz. Én annyit akartam csak mondani, hogy jövő héten, hogy lehet, hogy elutazom, és akkor majd kettel lesztek,
2: hogy még talán bejövök.
1: Hétfőn még bejövök, és amit kell, azt föl kell venni, azt föl kell venni, gyerek, fölveszünk. Igen, a konzerv az fontos egyébként. Ezt akartam mondani meg, hogy minden DJ Junioros elérheti egyébként, amit remixet készítettem a nyáron, a Facebook oldalamon.
0: A főnök azt mondta, hogy egy jó konzerv sose rossz.
2: Jó, akkor ti főzzetek abból, én majd csinálom élőben szerdán. Most pedig megyünk tovább az Alan R-rel. Ez a Back to Yours, itt a rádió, egyen a Diszkosítben. Persze, Biszenselben.

0: Én annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm szépen a Balatoni Bobnak a tegnapi fantasztikus bulit. Zártuk a szezont, és hát 2027-ben folytatjuk. Rádió egy DJ-kkel, és szerintem a diszkos itt el is.
1: Én is megköszönném, az elmúlt hétvégét ugyebár megnyitotta a kapuját az idei szezonban, ami sorban már a hatodik a budapesti rezidenciám, ugyebár, és nagyon-nagyon jó volt. És köszönöm a visszajelzéseket a hely átalakulásával kapcsolatban, nagyon sokat dolgoztunk rajta. Még egyszer köszi.
0: Tudnám még róla beszélni?
1: Bármi.
0: Mindjárt becsinálok. Okay. Most akkor menjünk.

egyébként a videóját méghozzá az Instagramon, és egy régi Simple Minds dalból csinált vadonatúj verziót ez a srác, aztán ráírtam, elküldte nekem, én megcsináltam belőle egy picivel erősebb, pisztensebb mixer, tehát jön a Don't You Forget About Me, itt a rádió, egyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között, ma este először, tehát dalpremier.

0: reggeltől, és jó magam hamba, hogy picit búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy Maupi száma érkezik majd a Just a Little Bit More, amire egyébként Hori hívta fel a figyelmemet, és hogy jövő héten én hétvégén Németországban zenélek, úgyhogy ha velem akar valaki bulizni, jöjjön ki. Ennyit tudtam mondani.
0: Én egyébként

0: azzal búcsúzom, hogy minden DJ Junior és Remix elérhető a Facebookon, a rajongói oldalaimon megtalálhatjátok, kint vannak az Instagramon, mindenhol a link, úgyhogy töltsétek, szeressétek, játszátok, és amit meg szeretném mondani, hogy hétfőn, holnap este élőben leszek itt a rádióban, utána mi lesz, azt nem tudom, mert lehet, hogy elutazom. Szevasztok!
1: Én Holinak üzenem, hogy még több világsleget mutasson az Attilának, és akkor nagyon jó lesz a vonal. Jó magam, Hanvai Pizsi is búcsúzom, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, jövő héten pedig ugyebár
0: esküvőre megyek.
1: 12 órás szórakoztatásban leszek, így hát nehéz lesz a dolgom. Szevasztok!
2: Jövő héten friss zenei hírekkel jön a diszkósi.

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620-311-111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni dance és house zenékre számíthattok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Mostantól itt mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Amivel indítani fogjuk az órát, az nem más, mint Robin Schulz és a Better Times, egy óriási sláger, aztán szépen építjük fel ezt az órát is. Remélem, hogy jól érzitek magatokat. Ez a Third Is Mine Radio Show.

0: zenéknek, és ezek mindig itt szólnak nálunk, csak a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Ez a dal hihetetlenül jól kinőtte magát, most már a bulikban is tudom játszani, köszönhetően a Rádió 1-nek is és a DJ-nek, akik folyamatosan hétről hétre játsszák és megszerettették veletek. Ez nem más, mint Alex Kenji és a Bambolé, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home, egy újabb tökéletes rádiós dance sláger az olasz triótól. Itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Phil Cox.
1: Engedjétek meg nekem, hogy a saját dallal folytassam az órát, ugyanis ez a sajátok közül az egyik nagy kedvencem, a Sundown. Ez egy félig meddig egy feldolgozás, ugyanis egy meglévő melódia, a Head & Fritz féle Can't Get Enough-nak a dallamára épül, átalakítva, újra hangszerelve és vadonatúj éneket kapva, nyerte el a végleges formáját, amit tőlem már a Sundown címet kapta. Remélem, hogy tetszik nektek, írjátok meg a véleményeteket. Ez a Word is My Radio Show a Rádió 1-en.

0: vadonatúj zenéket, Wilcox a lemezjátszóknál és Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies rengeteg rádiós slágert ír, nem véletlenül sokszor játszok, ugyanis abszolút kompatibilisek a műsorokkal, illetve a rádiónak a hangzásvilágával. Most viszont sikerült egy olyan dalt írnia, ami nekem is betalált egy picit, nagyon jó a hangulata, szeretem játszani itt a műsorban. Lost Frequencies és a Libitól a Bird Is My Radio.

0: Getto egyik nagy-nagy felfedezetje ez a fiatal ember, úgy hívják, hogy Hypaton, ez volt tőle az Out My Head, vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és hát zseniális zenék jönnek 10 után is, például a Shine, Hugo-től is, David Guettától, vagy éppen a Loco Loco Gordótól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Radio show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: múlt este 10. Hello mindenkinek! Elképesztően jó dance és house zenék jönnek ebben az órában is. Nagyon sok újdonsággal, mellette még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, menjünk tovább!
1: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Megmondom nektek őszintén, hogy én egy kicsit még benne ragadtam a nyárnak a jó hangulatában. Nem véletlenül, ugyanis még ráérünk az őszre, és ez természetesen hallatszódni fog a műsoron is, ugyanis nagyon jó hangulatú dalokat hoztam magammal. Amivel indizani fogom az órát, az nem más, mint Tame Impala és a Dracula, egy nagyon jó kis nudiszkó verzióban itt a rádió.

0: és egyszerre régi.
1: Rádiós kollégánk és barátunk Pulmex készített egy vadonatúj dalt, amit én nagyon nagy szeretettel játszom, ugyanis ez egy feldolgozás, méghozzá a Mark Knight-féle Soundcastles-nek a feldolgozása, amit én nagyon-nagyon szerettem, rengeteget játszottam régebben, és szerintem nagyon ízlésesen nyúlt hozzá, pontosan úgy, ahogy ezt 2026-ban meg kell szólaltatni, úgyhogy nagy gratula neki, megy tőle tehát Pulmextől a Soundcastles, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádiósóban a Rádió Egyen mi a most Wilcox?
1: Abban biztos vagyok, hogy itt a rádióban az első között kezdtem el játszani, ugyanis amikor először a délutáni műsorban megszólalt tőlem Bauszától a Magnetic, akkor Juhász Geri nagyon-nagyon nézett rám, ebből is tudom, hogy nem sokan pörgethették előttem. Ez egy olyan dal, ami első hallásra szerelem volt nekem, benne van a house, benne van a funky, és van valami különleges érzés, amitől tulajdonképpen azóta is folyamatosan a kocsimban is, illetve már hónapok óta ezt a dalt hallgatom. Jöjjön tehát Bauszától a Magnetic.

nem csak a pozitív kommentekre szeretek reagálni, hanem hogyha kapok negatívat is. Például a következő dal kapcsán egy kedves kommentelő azt írta nekem, hogy én is beálltam a sorba, és elkezdtem feldolgozásokat csinálni. Elmondom nektek az őszinte véleményemet. Én nagyon-nagyon szeretek saját zenéket írni, ugyanis itt teljesen ki tud teljesedni a kreativitásom, viszont amikor feldolgozást készítek, az egy teljesen más pálya. Úgy szeretek hozzányúlni egy dalhoz, hogy valami újat, valami különlegeset tudok hozzátenni, és 2026-os trendeket, ha megfigyeljük, tulajdonképpen majdnem minden dal, ami megjelenik a neten, az egy feldolgozásra épül, tehát most meg kell felelni valamilyen szinten a trendeknek is, ugyanis ezek azok a dalok, amiket szívesen hallgatnak az emberek, és nekem tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy nektek örömet tudjak szerezni. Szóljon tehát tőlem a Keep Pushing-on, amit egy vadonatúj verzióba készítettem el, újra énekeltük, újra hangszereltük, és ez lett belőle. Írjátok meg a véleményeteket továbbra is, ez a World is My Radio Show és a Rádió.

0: Klik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: ezzel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe, elsőként érkezik Alex Kenji zenéje, a Bambolé, itt a Birdies My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni, ez volt a Volcano a Dream Blondish remixében a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Bricklake a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most az Illusionize My Body című dalával megyünk tovább. Illusionize, azaz Pedro Mendes, egy tehetséges brazil DJ és producer, aki gyorsan népszerűvé vált a maga tech house műfajába. Ezért most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Sad Girls című zenéje. Getta ezúttal is egy könnyen befogadható modern dance tracket hozott össze, egy kis érzelmes hangulattal megfűzerezve. Ez jön most itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A hétvége után szépen lassan ráfordulunk a hétfőre, de azért még most egy picit az érzetben is hétvége van, meg hát remélem, hogy mindenki ebben a flowban. Az igazi mai slágereket pedig hozom. Ilyen nagy kedvenceket, mint ez. Swedish Disco Rehab, Sam Felt, Sleep Tonight. Már indul is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Gallagher megy, köztük pedig Miley Cyrus, aki vadi új albummal készül, és Legál Lili, aki vadi új dalt készített. Ez a Hear Me, amit már is indítok tőle a Rádió 1-en.

A rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran újdonsága a Repeat It, amit hozok. Mind a ketten egyébként ezer szállal kötődnek a focihoz. Martin Garrix például a 2020-as foci EB hivatalos dalát írta, We Are The People-t, Bonoval és The Edge-el, vagyis a YouTube tagjaival, Ed Sheerannek pedig van egy saját foci csapata. Ez meg a közös igazi mai slágerük, a Repeat It, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és örömmel jelzem, ezt az órát is szépen összeraktam fejben, hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, köztük például a diszkós ittől a Bad Days is, de készülök Accenten, Rihannával, Terry Simpson, most pedig egy újdonsággal Robin Schulztól, ez a Bad Times, kellemes éjszakát, jó rádiózást minden!

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

csak igazi mai sláger megy, köztük pedig David Guettát hozom, aki egy picit visszább szeretné szorítani a klubkoncertjeit, már hogy azért ezeket ne olyan kis kluboknak gondoljuk, hanem több ezer, tízezer ember előtt így is, de ezt egy picit visszább akarja venni, és azt mondja, hogy inkább a nagy stadionkoncertekre koncentrál majd a jövő évben, de azért van itt még néhány lekötött fellépése, például most hétvégén is még Ibizán zenél, még ma este is ott fog, 17 órától egyébként. Na, viszont itt az igazi mai slágere, David Guettán a Bibi Rexával.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Teddy Swims, akinek megvan, hogy mikor jön a vadi új albuma, a The Army címet viselő korong. 2027. január 22. ez a megjelenési dátum, szóval nem kell rá másokat várni. Ez meg az aktuális kedvenc tőle közben Teddy Swims és a Loose Control a Rádió 1-en.

igazi mai sláger megy. Köszönöm pedig Alex Forren, akit igazából egy pici túlzással egy valóságsónak köszönhetően ismerhetünk, de nem azért, mert szerepelt benne, hanem azért, mert az Ordinary című dalát ebben felhasználták, és itt egyre többen felfedezték, aztán social trend lett belőle, aztán világsláger, aztán pedig egyre több, amit ő írt. Ez például a legújabb, Alex Forren és a Fewer Dream itt a Rádió 1-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.